nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Aszály sújtja az országot továbbra is. Bevetésre kész a jégkármérséklő rendszer, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a termés hozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Csak indokolt esetben lép működésbe az országos jégkármérséklő rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint akkor aktiválják a hálózatot, ha a meteorológiai előrejelzések alapján nagy eséllyel alakulhat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer Ezüst Judit kiuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hamarosan indul a balatoni csúcs szezon a vasútnál. Lelkesek a Metallica rajongók, vért adnak. Két arannyal zárt a búvárúszó Törőcsik Zsófia a budapesti világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampánya az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra hívják fel a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások. Mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld fenntartott képességét és figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a háromnegyedén legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: Két aranyéremmel zárta a budapesti szabadtüdős búvárúszó világbajnokságot Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes magyar klasszis a Duna Arénában az egyúszonyos dinamikus versenyszámban is világbajnok lett, miután egyetlen levegővétellel 278 métert teljesített. A második helyen a dél-koreai Oh Yeke-un végzett 256 méterrel. Törőcsik a verseny után rádiónknak elmondta, a VB mentálisan komoly kihívást jelentett számára, hozzátette, tudatosan levette magáról a nyomást, és nem a világcsúcsra koncentrált. A magyar búvárúszó a hét elején az uszony nélküli versenyszámban is aranyérmet nyert. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, így 6 óra után néhány perccel. Örülök, hogy már önök is ébren vannak. A mikrofonnál Leirer Tímea. A többieket is felébresztjük minden idők legnagyobb slágereivel, például a Neoton Familiával, Gloria Estefannal, vagy most Rick Astley-vel. Szól a Together.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt mindenkinek, hazatalálsz, hallottuk Rúzsa Magditól. Hát reméljük most már az éjszakai mulatozás után is hazaért mindenki. Mi az idősebb korosztályba tartozok, pedig ilyenkor már ébren vagyunk. Én például azért vagyok ébren, hogy a legnagyobb slágereket hozzam önöknek. Meg is teszek mindent ennek érdekében. Gloria Estefan énekli nem sokára, hogy Everlasting Love. 220 felett száguldunk majd a Neoton Familiával. Itt lesz velünk Lady Gaga, most pedig Doktorában ébresszünk. Halleluja! Minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 7 perccel vagyunk fél hét előtt, június 7-e vasárnap van. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A következő előadót sokan a latin pop királynőjeként ismerik. Az Everlasting Love viszont egy európai sláger. Nem az ő dala volt. Eredetileg még a 60-as években született. Azóta egyébként számos előadó feldolgozta, többek között Sandra is. Gloria Estefan verziója 95-ben jelent meg, és olyan lendületesre sikerült, hogy sokak számára ma már ez az igazi változat. Szerintem a Retro Rádió hallgatóinak is, úgyhogy jöjjön Gloria Estefan és Everlasting Love itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van, mondjuk a legfrissebb híreket, én pedig már összegyűjtöttem néhány slágert a következő fél órára majd. Jön a Bananarama, a Helppel.

0: Itt lesz a Bombon a Viva Espanyával. Felköszöntjük a pedagógusokat, hiszen a pedagógus nap van. Varázsolunk a Steve Miller Banddel, és a Dead or Alive is érkezik. You Spin Me Around a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kamionok lepik el Békés Csabát, főszezoni menetrendre vált a MÁV. Jön a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban. Lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
3: Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint száp és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zápor. A maximum 25 és 30 fok között valószínű. Holnap elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet holnap hajnalban 10 és 17 fok körül alakul. Kedden napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, majd növekszik a felhőzet. Főleg a nap második felében előfordulhatnak záporok, zivatarok. A keddi csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

csak békésen fekszem. Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Június 7-e van, ez június első vasárnapja, úgyhogy ma van a pedagógus nap. Ilyenkor, hogyha visszagondolunk, főleg így felnőttként sok év vagy sok évtized távlatából, akkor bizony rájövünk, hogy a tanárainknak nagyon sok mindent köszönhetünk. Még akkor is, hogyha annak idején hát nem néztünk rájuk, vagy nem mindenkire feltétlen tisztelettel. Azt mondják, hogy egy jó pedagógus nem csak tanít, hanem nyomot is hagy, és hát valljuk be, hogy mindenkinek volt olyan tanára, akinek a mondatait még ma is halljuk a fejünkben. Némelyiket szeretettel, némelyiket pedig azért, mert annak idején túl sokszor hangzott el. Egy biztos, tanárok nélkül egyikünk sem lenne ugyanaz az ember, aki ma. Úgyhogy tiszteletem már a minden pedagógusnak innen a Retro Rádióból. A következő dallal pedig szerintem felidézhetjük a matek felelések emlékét. Jó, mert ott a táblánál állva szerintem sokuk fejében megfordult az a szó, amit most a Bananaráma is kiált. Help! A Beatles feldolgozásban minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. Help!

Retroradio minden idők legnagyobb slágerei. Jó hír, hogy ma melegebb lesz, mint tegnap, de felhők még mindig jöhetnek, bár csapadékra nem igen van kilátás, de délután 25-30 fok várható. Erre készüljenek, szükség lesz a varázslatra. Steve Miller Band és Abrakadabra, itt a Retroradio.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt belecsapunk egy újabb órába, már hetet mutat majd az időmérő eszközünk, és mesélek majd önöknek arról, hogy ne lepődjenek meg, és miért ne lepődjenek meg akkor, hogyha különböző jó kívánságokkal kis cetliket találnak a lehető legváratlanabb helyeken, az utcán, a boltban, a hídon, vagy az út mentén. Van egy ilyen trend, és egy nagyon aranyos kis kezdeményezés szerintem. Mint ahogy nagyon helyes slágerek jönnek a következő órában, van emellé. Többek között felköszöntjük majd Tom Jones-t. És énekel majd nekünk Szikora Róbert is. Hét és nyolc között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Aszály sújtja az országot továbbra is. Bevetésre kész a jégkármérséklő rendszer, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a termés hozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Csak indokolt esetben lép működésbe az országos jégkármérséklő rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint akkor aktiválják a hálózatot, ha a meteorológiai előrejelzések alapján nagy eséllyel alakulhat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer Ezüst Judit kijuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, június 7-e, vasárnap van. Ebben az órában, aki segít önöket felébreszteni, az többek között Tom Jones lesz, akinek ma van a születésnapja, de jön Bruno Mars és most Kylie Minogue is itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Ákos és a Tükör, ez szólt az előzőekben. Képzeljék el, hogy találnak majd Cettit valahol, amin az zár, hogy minden rendben lesz. Ez előfordulhat, ne lepődjenek meg, ha megtörténik. Egyre többen hagynak ugyanis ilyen kedves üzeneteket teljesen ismeretlen embereknek bárhol, az utcán, a boltban, a hídon, az útszélén. A cél egyszerű, feldobni valakinek

napját. Csak ennyit akarnak, és hát valljuk be, egy idegentől kapott jó szó az ugyanolyan sokat ér, mint egy hosszú motivációs beszéd. A következő sláger pedig tökéletesen illik ehhez a hangulathoz. Mélye annak idején azt énekelte, hogy nem szól minden a pénzről, és tényleg a legkisebb dolgok egy mosoly, egy kedves mondat, vagy egy váratlan üzenet talán még szebbé teheti a napunkat. Jön Mélye és az All About the Money itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma két zenei legenda születésének évfordulóját is ünnepelhetjük, sajnos az egyik már nincs közöttünk. Prince 1958-ban született június 7-én, viszont Tom Jones 1940-ben ugyanezen a napon, és őt felköszönhetjük. Még mindig aktív, és még mindig csodálatos. És van még egy érdekes kapocs közöttük, a következő sláger. A Kiss ugye eredetileg Prince egyik legnagyobb slágere volt 1986-ban, Tom Jones pedig a 90-es évek elején vette elő újra, és egy egészen más formátumot adott neki. A feldolgozás egyébként tényleg olyan jól sikerült, hogy ma már Tom Jones hangjából azonosítják a dalt, pedig a szerző és az eredeti előadó egyébként tök másként tényleg Prince volt. Két különleges karakter, két ikonikus előadó és egy nagyszerű sláger. Boldog születésnapot kívánok, jöjjön Tom Jones és a Kiss a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órára már válogattam önöknek slágereket, nem is akármilyeneket. Itt lesz például a Dire Straits a Walk of Life-val. Ki hogy van vele, nekem ettől mindig mosolyra húzódik a szám. Imádom ezt a dalt, tényleg. Ha érzelmekre vágynak, azokat hozza majd Lara Fabian az I Will Love Again-nel, meg mondjuk Szigora Robi az Ergóval, a Szeretlek is meg nem is játszom majd tőlük. A hírek után pedig közvetlenül Kim Carnes-szal megyünk tovább. Better Davis Eyes, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Bizalmat kapott Magyarország, döntöttek a hitelminősítők. Nagyértékű dohányárut foglaltak le, felújítják a Velencei tó tározóit. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. A csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. A törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. A fejlesztés során felújítják a kikötők épületeit, mólóit és közlekedési rendszerét. Emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és kiszolgáló létesítmények is épülnek. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zápor. A maximum 25 és 30 fok között valószínű. Holnap elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet holnap hajnalban 10 és 17 fok körül alakul. Kedden napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, majd növekszik a felhőzet. Főleg a nap második felében előfordulhatnak záporok, zivatarok. A keddi csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kellemes hétvégét, jó reggelt kívánok mindenkinek. Így néhány perccel 3:48 előtt június 7-én vasárnap. Igazi nyári hétvégének nézünk elébe, nyári vasárnapnak. Sok napsütés várható délután, 27-30 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet, és csak elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatal. Szóval kirándulás, strandolás vagy egy jó teraszos reggeli mind-mind beleférhet a mai programba. A következő sláger pedig szintén hozza a nyári hangulatot. A C-Block a 90-es évek végén robbant be az európai slágerlistákra ezzel a dallal, úgyhogy jöjjön a So Strong Out itt a Retro Rádióban. I'm so strong.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 8 óra van, és a következő órára Kis Robert Richard érkezik ide a stúdióba. Úgy döntöttünk Ricsivel, hogy ezentúl két hetente találkozunk, de akkor hosszabb túrákat rendezünk, és bemutatunk önöknek egy-egy tájegységet, hogy ott mit érdemes megnézni, és ezúttal a Dunakanyart választottuk. Megyünk majd Dobogókőre, Esztergomba, Visegrádra, Szentendrére, talán még Fótót és Zebegényt is útba ejtjük majd. Remélem, hogy velünk tartanak a következő órában. Természetesen visszük magunkkal minden idők legnagyobb slágereit, például Shakirától a Whenever, Whenever. De velünk lesz a Joy is a Valeridel. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Új főépítést neveztek ki, folytatódnak az oktatási tárgyalások. Egyre melegebbre és nyári időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is Samu látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is Samu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Tovább nő a feszültség a Közel-Keleten. Irán újabb rakéta és drón támadást indított amerikai katonai célpontok ellen Bahrein és Kuwait térségében. Az amerikai hadsereg szerint a támadó eszközök többségét még a célbaérés előtt megsemmisítették. Személyi sérülésről vagy károkról nem érkezett jelentés. Washington gyorsan reagált, az amerikai erők iráni radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében, arra hivatkozva, hogy meg kell akadályozni a további akciókat. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy a művelet válasz volt több iráni drón lelövésére. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Ebi, jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tíme, a 8 óra múlt. Érkezik mellém Kis Robert Tihád, egy hosszabb kirándulásra indulunk a Dunakanyarba. Tartsanak velünk, meg Maggie Reilly-vel, Shakira-val, Leah Rimes-szal, és most a Pet Shop Boys-szal szól az It's a Sin.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nagyon kellemes vasárnapot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Hát itt a nyár, ilyenkor a legjobb az utazás, úgyhogy nem fog ez elmaradni a nyári időszakban sem. Itt van velem a stúdióban Kis Robert Richárd, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember. Szia Ricsi, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek.
0: Most kicsit előbb kezdünk, de ez azt is jelenti, hogy kicsit több időnk van. De a térség is nagyobb, ahova most utazunk, mivel az egész Dunakanyart bejárjuk, vagy hát amennyi belefér, amennyit mindenképpen igyekszünk majd megnézni egyelőre egy képzeletben belőle, és biztatni mindenkit, hogy menjen is oda, és keresse fel ezeket a helyszíneket. Mi mindent gyűjtöttél össze nekünk, mi lesz a mai műsorban?
1: Rengeteg mindent egyébként, hogy ha azt mondjuk, hogy Dunakanyar, akkor igazából 10 évig tudnánk mesélni.
0: Szerintem is.
1: 2 órát minden vasárnap, mert annyi minden van ott, ugye Esztergom ide tartozik, Visegrád, Szentendre, Vác, Nagymaros, Zebegény, Verőce, és akkor Dunakeszitől Foltig még, ha tágabban értelmezem, hiszen a Dunakanyar tényleg egy nagyon szép, kiemelt turisztikai régió, és az egész folyószakaszt Dunakanyarnak hívjuk, Esztergomtól egészen Budapestnek mondjuk a Csillaghegyi Pünköst fürdő részig, hogyha nézzük, akkor körülbelül ez a Dunakanyar így tágabb értelemben, de egyébként meg van egy szűkebb értelmezése is, hogy Visegrád meg Nagymaros közötti ez az U-alakú, ikonikus kis kanyarulat, de hát bőven vannak itt hegyek is, Börzsöny, a Visegrádi hegység, úgyhogy összességében hát mint egy 1600 négyzetkilométerről beszélünk, és gyönyörű a vidék. Hogyha magaslatra felmegyünk, és akkor ebből bőven lesz itt részünk, hát látjuk, hogy a Duna milyen hatalmas völgyet tudott fűrészelni, és ezt nem csak képetesen, hanem tényleg mondhatjuk azt, hogy belefűrészelte magát a Duna, mert hogy a területbe a mai napig még úgy vágja bele magát a Duna, hogy szinte kiemeli a hegyeket onnan, és érdekes egyébként, hogy az egész kialakulása nagyjából a jégkorszak idejére tehető, és azóta is hát tényleg egy ilyen meseszép régió a mai napig. Van hivatalos védőszentje is 2006 óta, Szent Hedvig, lengyel királynő a Dunakanyar védőszentje, és hát rengeteg érdekes történet van, és hát kiváló kiránduló hely. Amikor így végig gondoltam, hogy mi is jut eszembe nekem arról, hogy Dunakanyar, akkor egyszerre jut eszembe az, hogy nem tudom, a középkor például, ugye középkori éttermek, középkori étterem a Visegrádon, Párkányban, ugye a másik oldalon.
0: Meg egyetlen az emlékek, amik ott körbevesznek.
1: Pontosan az emlékek, ugye akkor eszembe jutnak a kirándulások, hát dobogók jön, amikor felmegyünk és látjuk a Dunakanyarulatot a gyerekekkel, Fülöppel, Millával,
0: Magyarország Jászminnal. Magyarország középső részének szerintem a legszebb kiránduló helyei, és ezt kimondhatjuk, itt vannak.
1: És vannak olyanok is, mint a Rámszakadék, ami már azért kalandot is jelent, és tényleg
0: teljes mértékben,
1: olyan, igen, teljes mértékben, úgyhogy tényleg nagyon érdekes. Akkor vannak gyönyörű templomok, hát Esztergomtól kezdve a bazilika nagyon érdekes, akkor a Váci templom a múmiáival együtt, és hát a kirándulásokról meg hát rengeteg történet is eszembe jutott, mert volt, hogy Pirismaróton voltunk csak én a 3 gyerekkel, mert önmagában egy nagy kihívás, és akkor ott horgáztunk, meg figyeltük a gyorsfolyású patakot, volt, hogy kirándultunk, mert a hideglelős kereszt például Esztergom és Pirismarót között van a hosszú hegyen, és érdekes az is, hogy miért kapta a nevét, úgyhogy sok minden eszembe jut, de főleg ezek a kirándulások, a történelem, a középkor, és hát persze a finom ételek.
0: Hát ezek mind sorra kerülnek akkor a mai műsorban, és tényleg én is imádom a Dunakanyart, nagyon sokszínű, gyönyörű, mind természetileg, mind építészetét tekintve, úgyhogy lesz miről beszélni. Indulunk a Dunakanyarba Kis Robert Richárddal, minden idők legnagyobb slágerei között, pedig folytatjuk Maggie Rileyval, ez az Every Time We Touch, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Ezen a hétvégén, ezen a vasárnapon a Dunakanyar felé vettük az utunkat Kiss Róbert Richárddal. Van időnk bőven egészen 10 óráig. Próbáljuk felfedezni a legikonikusabb helyeket, meg a legszebb kiránduló helyeket. Mivel kezdjük, Ricsi?
1: Ha már ikonikus helyekről mesélsz, akkor szerintem Esztergomban mindenképpen. Nem, hát az esztergomi bazilika az, amit mindenki meg akar nézni.
0: Ami az útikönyvek címlapjára kerül.
1: Útikönyvek címlapjára kerülnek, így van. Hát Magyarország legmagasabb, legnagyobb egyházi épülete, 100 méter, az már komoly tényleg, és a Dunakanyar felé magasodó Várhegyen áll. A klasszicista építészetünknek a legszebb emlékműve, talán az egyik legszebb emlékműve, hát van, akinek más tetszik, úgyhogy gondoljunk rá is, és tényleg monumentális a belső tér is, meg a hatalmas kupola belső. Én nagyon sokszor jártam itt, és a mai napig emlékszem arra, hogy mi a kupolába is mindig felmentünk, és ott mindig egy picit féltem. Mert olyan alacsonynak tűnt az a kis védőrész, és tényleg fúj egy kicsit a szél.
0: Mert ez a csigalépső, félelmetes.
1: Hát a csigalépső, ugye? Te is érezted ezt? Akkor
0: igen, én főleg lefelé éreztem egyébként ennek a csigalépsőnek a félelmetességét, de ettől gyönyörű, és én ajánlom mindenkinek, hogy győzze le a félelmét, és menjen föl.
1: Meg győzze le azt a közel 400 lépcsőfokot, ami felveszett egyébként a külső körfolyosóra, ahonnan aztán lenyűgöző lesz a panoráma a Dunára, a Mária Valéria hídra, meg a szlovákiai felvidéki részekre. Bár hozzáteszem, egy ismerősöm Párkányba lakik, és mondta, hogy hát neki sokkal jobb, mert ő mindig onnan látja, és akkor teljes pompájában ugye a másik oldalról lehet látni.
0: De ez egy újabb indok a kiránduláshoz, hogy sétáljunk át azon a Mária Valéria hídon Párkányba, és nézzük meg onnan, hogy milyen a bazilika.
1: És hogyha kincsekre vagyunk kíváncsiak, akkor megnézhetjük Közép-Európa egyházi gyűjteményei közül talán a legérdekesebbet, mert hogy még a magyar királyok koronázási ezüst keresztjét is itt őrzik, meg sok minden mást, úgyhogy bőven lehet itt látni mindent. Egyébként egy teljes napot eltölthetünk tulajdonképpen a bazilikában, meg a környékkel, mert lemeltünk akár a kriptába is, ahol ilyen misztikus hangulatú az egész sír volt, elmentünk a kupola kirátóba, megnézhetjük a Bakóc kápolnát, aminek az az érdekessége, hogy az eredeti templom ugye törökkorban elpusztult, és aztán utána egy részét beépítették a mai bazilikába, és ez a kápolna is így épült föl, tehát eredeti építőanyagok is vannak, ilyen régiek, még az 1500-as évekből valók benne. Úgyhogy van mit csinálni itt, és akkor mondom még, ez csak az első napunk.
0: És hát utána még egy nagyot sétálhatunk a városba, és ehetünk egy jót, aztán pedig folytathatjuk a kirándulásunkat a Dunakanyarban. Mi hol fogjuk folytatni?
1: Hát menjünk el akkor mondjuk Visegrádra.
0: Csodálatos. Én pont a hétvégén jártam ott, úgyhogy kíváncsi vagyok, te mit mesélsz az én élményeimhez képest. Visegrádon folytatjuk hamarosan, most pedig jöjjön Liam Rimes sláger a 90-es évekből. Can't Fight the Moonlight.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a túrát a Dunakanyarban Kis Robert Richarddal hamarosan, és Phil Collins is énekel majd nekünk. A hírek után jön a Two Hearts minden idők legnagyobb slágerei között.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megújulnak a kombkikötők, több vonat visz a Balatonra, meleg lesz, de záporra, zivatarra számítani kell. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombkikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. A fejlesztés során felújítják a kikötők épületeit, mólóit és közlekedési rendszerét. Emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és kiszolgáló létesítmények is épülnek. Csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
4: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
3: Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban. Lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Többfelé lehet eső zápor, ugyanakkor folyamatosan melegszik az idő. 30 fok feletti csúcsokra számíthatunk. A részleteket azonnal mondom. Napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zápor. A maximum 25 és 30 fok között valószínű. Holnap elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet holnap hajnalban 10 és 17 fok körül alakul. Kedden napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, majd növekszik a felhőzet. Főleg a nap második felében előfordulhatnak záporok, zivatarok. A keddi csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak majd.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Dunakanyart igyekszünk bejárni, amennyire tudjuk, a ránk szabott időben Kis Robert Richarddal. Jártunk már Esztergomban, ott kezdtük a túrát, és most Visegrádon folytatjuk. Kezdjük mindjárt azzal, hogy felmászunk a Fellegvárba.
1: Szerintem mindenki felmászik, ha már egyszer Visegrádra jön, erről fel kell mászni, bármennyire is kicsit komolynak tűnik a dolog, hiszen magas erőd, magas vár, hát ugye a Visegrád is ugye szláv elnevezés, tehát a neve is.
0: De biztosan mindenkit, hogyha gyalog mennek, az út cikcakban vezet.
1: Persze, nem kell félni. Hát igazából én voltam a világban olyan helyen, ahol úgy éreztem, hogyha sose érek fel, tehát ahhoz képest szerintem ezek azért nem annyira brutálisak, és mégis szépek, nem csak azért, mert a miénk, hanem tényleg érdekesek. És valóban a Fellegvár az tényleg olyan, hogy kihagyhatatlan. Hát negyedik Béla felesége, Mária királyné építette fel egyébként ezt az új visegrádi várat eredetileg. Ilyen háromszög alaprajzú volt, és három tornyot is építettek. Aztán utána folyamatosan bővítették, és hát Mátyás király volt az, aki aztán teljesen felújította a palotaszárnyokat, és hát mindig úgy gondoljuk, hogy hát Mátyás királynak a vára ez, mert hogy ő
0: mindenki
1: volt az.
0: Mindenki úgy tekint erre, igen.
1: Mindenki úgy tekint rá, de hát igazából ez is olyan volt, mint általában a várok, hogy mindenki magáénak érezte, amikor éppen birtokolt, mert minden feleség helyesebben, mert akkoriban is úgy volt, hogy a várakat igazából csak papíron építették az urak, hát igazából a hölgyek építették a váraknak a szebb részeit, ahogy én ezt láttam így történelmemmel, amikor foglalkoztam az egyetemen. Úgyhogy tényleg ez nagyon érdekes, meg hát ugye itt van például a Salamon torony is, de összességében azt kell mondanom, hogy ha már ide feljutottunk, akkor sok-sok csodát látunk. Egyébként a lakótorony helyreállítását például Sulek Frigyes tervezte, hogy elhalást halászbástya, tehát azt látjuk, hogy valóban nagyon sok híres építésznek a kezenyomát viseli magán már nagyon régóta, és hát a Mátyás Király Múzeum kiállításai láthatóak a lakótoronyban, ha már Mátyásnál tartunk, meg hát ugye a visegrádi királyi palota, a gótikus díszkutya lényegében, meg a Mátyás király visegrádi szobrászműhelye, hát ez is a visegrádi Fellegvárban figyelhető meg, mert sok mindent tanulhatunk erről, úgyhogy nagyon érdekes. Szerintem a visegrádi Fellegvár, a királyi palota rész, ez tényleg egy ilyen egész 3-4 órás legalább program szerintem.
0: Hát meg főleg, mire az ember bejárja.
1: Bejárjuk, így van. De egyébként anélkül is bőven találunk Visegrádon látnivalót, tehát római katolikus templom is, ami barokk stílusú, az is nagyon-nagyon szép, azt is érdemes megnézni, akkor tényleg van egy nagyon érdekes Zsigmondi Vilmos gyűjtemény, ugye Zsigmondi Vilmos meg Zsigmondi Béla volt a magyar kultfúrás úttörője, hát a Széchenyi Füldöt is neki köszönhetjük, róla is sok mindent megtudhatunk, hogyha itt vagyunk Visegrádon, de hát mondom itt a környéken is, hogyha kirándulunk, akkor az is érdekes, hogy a természet mennyire csodálatos Visegrád környékén.
0: Igen, hát ott a Pilisben kalandozni, mi rendszeresen járunk oda ördögárok, a hozzá kapcsolódó gyalogutakkal, Jenő kunyhójával, mi egyébbel, szerintem érdemes felkeresni azt a részt is, hogyha már a váron kívül mást is szeretnénk. Mivel folytatjuk még?
1: Ha már a kirándulásról meséltél, akkor kirándulunk. Jó, dobogók környékére, meg mindenhova.
0: Nagyon jó.
1: Meg rám szakadék.
0: Az nagyon izgalmas lesz, még sosem mertem ezt bevállalni, de hát, hogyha most kedvet csinálsz hozzá. Folytatjuk hamarosan Kis Robert Richarddal itt a Retro Rádióban. Közben jelentem a Jazz Megaszt, és most a Joyt, Valerie, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Dunakanyart keressük fel ezen a vasárnapon Kis Robert Szihárddal és Esztergom és Visegrád után. Most kirándulni fogunk, azt ígérted, jönnek a kaland túrák, rámszakadék, dobogókő.
1: Szerintem ez utóbbi azért olyan, hogy kocsival is viszonylag sokáig fel tudunk
0: jönni. Igen, dobogókőre, igen.
1: Dobogókő tipikusan olyan, hogy Fülöp, Mila és Jászmin is nagyon szereti, mert lehet ott játszani, erdő van, de azért nem kell olyan sokat kirándulgatni ahhoz, hogy kimenjünk oda a kilátós részhez, és akkor mindent belássunk, és akkor úgy érezzük, hogy miénk a világ, tehát ők ezt nagyon szeretik, ezt a részt. Egyébként érdekes, hogy amikor télen megyek dobogókőre, akkor is sorba kell állnom, amikor nyáron megyek dobogókőre, akkor is sorba kell állnom.
0: Nyáron kirándulnak, télen szánkóznak.
1: Télen szánkóznak, igen, nyáron kirándulnak, de érdemes felmenni, mert annyira szép a látvány, és tényleg gyönyörű, és innen aztán tovább lehet sétálni rengeteg, rengeteg helyre. Egyébként érdekes az is, hogy itt volt az első sípálya, az első magyar sípálya a dobogókőnél, és a kerékpárversenyeknek is kedvelt helyszíne, mert hogy tényleg ez már azért kihívás.
0: Hát finoman fogalmaztál, igen.
1: Úgyhogy szerintem dobogókő is érdekes ebből a szempontból, de hozzáteszem, hogyha Fülöppel, Millával és Jászminnal még nem is gondolnám megugrani, de azért vannak olyan helyek, ahová dobogókőről indulva tényleg eljuthatunk, és akkor azt mondom, hogy az már egy komoly túra. De a rámszakadék például ilyen, tehát azt azoknak ajánlom, akik tényleg úgy érzik, hogy már profi túrázók.
0: És vagy, nincs nagyon tériszonyuk.
1: Nekem azért egy picike van, pont annyi, hogy nem lettem pilóta, pedig ugye apám vadászpilóta volt, de annyi nincsen, hogy visszarettentett volna. Úgyhogy én azért ezt megpróbáltam meg, hát mégiscsak, ha nem is vagyok olyan nagy túrázó, mint jó néhány kedves újságíró kollégám, barátom, de azért imádom tényleg a természetet, és hát szerintem ez megugorható, főleg azóta, hogy csináltak ilyen kis létrarészeket, és akkor gyakorlatilag már, ha valakinek tériszonya is van, de leküzdi, mászni azért tudsz. Meg hát hátra nem tudsz esni, mert sok helyen így védenek.
0: Tartók
1: vannak, úgyhogy szerintem nyugodtan ki lehet próbálni ezt, hogy milyen, és azért érdekes, mert tényleg jobbra-balra ilyen kis mini grandkanyon. Tehát meg amikor lent vagy, akkor nagyon sok helyen vannak ilyen kis csobogók, ilyen vízfolyások, és akkor azon át kell menni, és van, amikor már bosszantó, de van, amikor még élvezni is tudod, tehát az se rossz. Bár hozzáteszem, hogyha nem a rámszakadék, akkor hát vannak egyszerűbb dolgok is. Van a Remete barlang például, hát vannak mondjuk a Hideglelős kereszt is, olyan helyek, ahova három gyerekkel is fel lehet menni. Ez Esztergom és Pilismarod között a hosszú hegyen áll, a Hideglelős kereszt, és onnan kapta a nevét, hogy amíg felmész, addig hideg szél van, és annyira hideg, hogy a végén tényleg kiráz a hideg, mire fölérsz már.
0: De mindig?
1: Hát nem mindig, igazából gondolom ez egy
0: gondolom,
1: legenda.
0: Mert ez van, mert ez a legenda valahonnan eredeztethető.
1: Persze, tehát főleg azért, mert azért mentek fel, egyébként nagy valószínűséggel azért kapta igazából a nevét szerintem, hogy ugye általában imádkozni mentek fel, volt komoly járvány is nem egyszer Pilismarod környékén, és amikor a pestis járvány, vagy a hasonló járvány időszakában felmentek oda, akkor már eleve rázt őket a hideg.
0: Minden esetre egy ilyen túra útvonal, vagy túra célpont még izgalmasabb, ha fűződik hozzá egy ilyen legenda. És biztos jut ezekből még a mai délelőtre, hol folytatjuk?
1: Még egy kicsit kirándulunk, megnézzük majd a Rezső kilátót és a prédikáló széket is, úgyhogy izgalmas lesz ez is.
0: Akkor a következő órában folytatjuk még mindig a Dunakanyarban, most pedig a hírekig, folytatjuk az Inner Circle-el. Bad Boys, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. Bad Boys!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában is maradunk a Dunakanyarban, és maradunk minden idők legnagyobb slágereinél. Például Suzy Quatro és Chris Norman duettje nem hiányozhat. De játszom a Backstreet Boys egyik dalát is. We've got going on, hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Az MVM nevével csalnak a neten. Dohány maffiát lepleztek le, futógálát rendeznek csak nőknek. A fővárosban köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalék buszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt ma Budapesten. A Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidő sport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. A résztvevők 7 táv közül választhatnak, a kezdőktől a rutinos futókig. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Többfelé lehet eső zápor, ugyanakkor folyamatosan melegszik az idő. 30 fok feletti csúcsokra számíthatunk, a részleteket azonnal mondom. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Már 9 óra után vagyunk, további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Folytatjuk túránkat, kirándulásunkat a Dunakanyarban, közben pedig hallgatjuk a legnagyobb slágereket a London Beat-től, Rihanna-tól, és most Bruce Springsteen-től, Born in the USA.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a stúdióban velem Kis Róbert Richárd, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember, akivel már belevágtunk a Dunakanyar felfedezésébe, és folytatjuk. Már egy kicsit kirándultunk a Pilisi erdőben, voltunk Dobogók, meg a Rám szakadéknál. Hol folytatjuk?
1: Nagyon sok jó kiránduló hely van. 639 méter magasan van például a prédikáló szék, és talán az egyik legnépszerűbb kiránduló hely, mert hogy ez egy andezit sziklás csúcs, és gyönyörű a panoráma. Láthatjuk az egész Dunakanyart, amikor arról mesélünk, hogy Dunakanyar, valaki ide feljön, hát akkor tényleg látja ezt a csodát, talán egy kicsit még jobban is, mint Dobogókőnél, és ha szembenézzük, akkor pedig ott a Börsöny, tehát tényleg mesebeli a panoráma, és évente egyébként több tízezer, talán százezernél is több turista keresi fel ezt a kilátópontot, és sokan vannak, akik elemózsiát hoznak, pihennek a padokon, de mások meg tovább mennek egy kicsit, úgyhogy tényleg a prédikálószék az egy legendás kirándulóhely, de van olyan, ami szintén Dobogókőnél van, ugye a Rezső kilátó, Dömbös település közelében, mi mindig itt vagyunk a Visegrádi hegységben, Esztergom és Visegrád között, és hát mögöttünk van a két bükkfenyereg, a holvilágárok, és tényleg nagyon szép ez a kis kilátó, és úgyhogy rengeteg olyan hely van, ahol valóban úgy érezzük, hogy kirándulunk egy kicsit, mindenki ki tudja választani magának a saját szintjét, és akkor úgy érzi, hogy ez így most tényleg egy kicsit a mindennapok világából kizökkentette, és akkor kereshet köveket, kis átfolyások vannak. El is lehet tévedni egyébként. Pilisben tévedt már el, hiszem, általános iskolás csapat a tanárnővel együtt. Tehát
0: egy egész csapat?
1: Van. Igen, egy egész csapat, úgyhogy vannak azért ilyenek, de ugye egyébként meg azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon jó kis... Vannak olyan helyek, ahol figyelni kell arra, hogy tényleg azért mondjuk egy Rám szakadék az megfelelő cipővel hódítható meg, és úgy, hogy van egy kis alapunk, nem biztos, hogy oda vinném, rögtön mondom a három gyereket. A holvilágárokba szintén le kell menni, tehát ott is azért kapaszkodni kell, ott is van egy ilyen kis létreszerű valami, de mondjuk a Dobogók környéke, vagy akár Rezső kilátóhoz szerintem nyugodtan be lehet vállalni, és fel lehet menni akkor is, hogyha egyébként az edzettségi állapotunk az nem olyan, mint Schwarzeneggernek fénykorában.
0: És ilyenkor nyáron azért sok árnyas erdei túra szakaszt lehet találni, ahol kifejezetten üdítő még akár a júniusi-júliusi hónapokban is kirándulni. Mi merre megyünk még, Ricsi?
1: Akkor egy kicsit menjünk el várost nézni, jó? Menjünk el Vácra.
0: Oké, át a Dunán és irány Vác. A London Beat és az I've Been Thinking About You után itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Tovább kirándulunk a Dunakanyarban, ugye már lejártuk a lábunkat a Pilisi erdőben, de felszálltunk egy kompra, átjöttünk a Duna túloldalára, és Vácon folytatjuk a túránkat Kis Robert Richárddal.
1: Bőven van itt mit nézni, tehát azt mondják sokan, hogy hát igen, akkor ott van a Székesegyház, de az egész épület együttes, ami ott a Konstantin téren van, az olyan, hogy elbűvölje rá.
0: Ugye a Konstantin tér az a főtér ott.
1: Igen. Tehát a Székesegyház, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának az épülete, akkor a Püspöki Palota, a könyvtár, a levéltár, sorolhatnám tovább, még van egy zeneiskola épület, és egy kicsit modernebb, de mindegyik jól néz ki, és hát Vácon egyébként, ha megnézzük, hogy mennyi templom van, akkor egy Máltát idézni, mert Málta az, hogy akármerre megyünk, ott valahol ott van egy
0: templom. A település méretéhez képest elképesztően sok, mert csak a tornyokat, ha nézi így az ember. Igen.
1: Hát minden van, Szent Rókus kápolna, Ferences templom, Piarista templom, zsinagóga, minden. Hát gyakorlatilag tényleg templomból templomba mehetünk, és nagyon sok látnivaló is van. Érdekes egyébként, hogy a kőkaput például, ezt a diadalívet sokan megnézik, mert hogy mi azért nem rendelkezünk túlságosan sok diadalívvel, konkrétan most így hirtelen másikat nem is tudnék mondani, csak ezt a
0: igen, ez viszont elég látványos, meg így a célját nem nagyon értettem sose, hogy miért van ott.
1: Akkor most elmesélem neked, azért van ott, mert Mária Terézia ellátogatott Vácra, és azt mondták, hogy hát, hogyha ilyen komoly esemény történik, hogy maga az uralkodó eljön és Vácra látogat, akkor épül neki valami fantasztikus dolog, és ezért megépült ez a diadalív számára, viszont rekordgyorsasággal, és azt gondolták, hogy majd amikor megérkezik Mária Terézia, akkor ő és a küldöttsége áthajt alatta, és akkor közben a virágszirmok, azok pedig ugye esnek szépen oda a hintóra, meg mindenhová. De ez nem így történt, mert Mária Terézia úgy gondolta, hogy hát nem bízik meg túlságosan az építőmesterekbe, hogyha ilyen gyorsan ezt megépítették, úgyhogy nem mert áthajtatni, mert félt, hogy összeomlik az egész, mert tudta, hogy gyorsaság
0: az. Annál stabilabb az egyébként. Igen,
1: de azt gondolta, hogy a gyorsaság az nem biztos, hogy a biztonsággal párhuzamosan működött, és emiatt úgy döntött, hogy megáll, úgyhogy kiszállt a kocsiból, és gyalog elment a Váci diadalív mellett, és akkor megtassolta, és mindenki örült neki.
0: De legalább magát az építményt megcsodálta.
1: Az építményt megcsodálta, úgyhogy ez 1764-ben történt. Képzeld el, hogy én egyszer Los Angelesben voltam hosszabb ideig, és ott a helyi múzeumban Váci múmiákat állítottak ki. És így meglepődtem, hogy ez most hogy is kiderült, hogy csináltak egy óriási múmia kiállítást, és Vácról is kaptak múmiákat, mert hogy a Váci Fehérek templomának az altemplomában a 90-es években, már az 1990-es években egyébként 264 természetesen mumifikálódott testet fedeztek fel, és évtizedekig zárva volt ez a kripta, és aztán egy falon valahogy részt ütöttek, és a templom felújításakor kiderült, hogy ott múmiák vannak. Úgyhogy a testek viszonylag éppen megmaradtak az alacsony páratartalom miatt. Emiatt hát a Váci múmiák is ilyen tudománytörténeti érdekesség, meg legenda is lett. Úgyhogy kiállításra is küldték őket, és Los Angelesben is ezt lehetett megnézni, és meg is lepődtem, hogy ezt meg hogy, de így volt.
0: És milyen jó, hogy ezt elmondtad, mert szerintem erről elég kevesen tudnak, hogy még igen, hogy ilyesmi is történt Vácon. Mivel folytatjuk, hol folytatjuk tovább?
1: Zebegény.
0: Imádom Zebegényt, úgyhogy irány egy kicsit északabbra Várctól, akár hajóval, akár biciklivel, akár autóval, akár vonattal lehet menni. Közben pedig hallgatni a Retro Rádiót, ahol most Rihanna és a Don't Stop the Music jön, aztán Zebegényben folytatjuk, tartsanak velünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Dunakanyarban járunk a mai délelőttön Kis Robert Richarddal. Nagyon sok helyen jártunk már, Esztergomban, Visegrádon, kirándultunk a Pilisben, megnéztük a Váci múmiákat, és most Zebegényben folytatjuk. Szerintem az egyik legkedvesebb település azon a környéken.
1: Nagyon aranyos, kedves, tényleg sváb parasztházakkal, meg ilyen tényleg szlovákiai idézetű parasztházakkal, vannak színesre festett kis napraforgóházakkal, a Dunakanyar környezete ugye tényleg valóban Zebegényben nagyon megfogható, és van egy öreg malom is a Fischer közben. Szerintem tényleg Zebegény az a hely, ahol így elsétál az ember, és azt érzi, hogy most így megérkezett. Van egy nagyon szép római katolikus templom, akkor ott van ugye a sziklaszentély a Kálvária hegy lábánál, ami a hagyomány szerint remete barlang volt, és valóban Zebegénybe tényleg bőven tudunk sétálgatni, és kastélyt is nézegethetünk, mert itt van a Dőri kastély. Úgyhogy fotótéma is lesz az Instára, tehát szerintem teljes lesz a boldogság, hogyha Zebegényben kirándulgatunk egy kicsit. Kedves, szép hely, nyugodt, és még a címere is egyébként érdekes viszonylag, mert hogy két kardot tartó vitéz, egy koronát tart, és egy szőlőtőke felé tartják a koronát, mert hogy fontos a korona, meg fontos az, hogy tényleg minden rendben legyen, de a szőlő azért még fontosabb.
0: Igen, arra is vigyázni kellett. Mi van még hátra a Dunakanyarból, ami belefér a mai műsorba?
1: Hát rengeteg minden, mondjuk legyen Dunakeszi.
0: Mi az, amiért érdemes Dunakeszire menni?
1: Rengeteg nagyon klassz program van például, meg ami nekem nagyon tetszik Dunakeszin, hogy gyönyörűen megcsinálták a strandrészt. Tehát az valóban olyan egy kicsit a római partot idézi, hogy nagyon-nagyon jó kis dunaparti fürdőrészek vannak, mellette kis kávézó, nagy kávézó, étterem, és önmagában ilyen erdős rész, tehát több, mint a park, tehát egy kicsit azért a Margit-szigethez képest sűrűbb ott jobb oldalon, a Katalinadomb oldalában a növényzet, úgyhogy valóban úgy érzi magát az ember, hogy már nyaral, pedig csak Dunakeszin a Szavastrand környékén sétálgatunk, úgyhogy ez is szerintem egy vonzó dolog, hogyha valaki idejön. De az Alagi templomról is érdekes, abszolút vannak a környéken tanösvények is, tehát szerintem Dunakeszi szerethető, bár hozzáteszem, amit én nagyon szeretek, hogy van egy klasszú játszótér, ahol rakéta is van, és ezt a Fülöp imádja, és akkor mindig megyünk mellé a kis cukrászdába, és akkor ott eszünk valami finomat, és akkor nagy a boldogság, nagyon jó játszóterek vannak, és a rakétás a kedvence.
0: Egyébként elárulom neked, hogy én először erre a Dunaparti sétányra, a te javaslatodra indultam el egyet-kérdés, és aztán rendszeresen járunk oda sétálgatni, és nagyon jó, mert ilyen kis színes az egész sétány, tehát van, ahol még az idézőjelben vad természet majdnem, hogy megmaradt, mert nem nagyon van kiépítve, akkor kicsit odébb jössz, ott már sétány, itt vannak a kávézók, aztán jön a strand, szóval mindenki megtalálja azt, amire igazán vágyik.
1: Na,
0: úgyhogy
1: látod,
0: tényleg oké.
1: Meg mondom, rendezvény is rengeteg van, hát csináltak egy diáknegyedet is Dunakeszin, és én ott is voltam egy rendezvényen, hát mindig tud meglepetést hozni. Aha. Ott. Valóban sok esemény van, meg érdekes.
0: Úgyhogy ajánlj még ilyeneket. Például most mivel fogjuk folytatni?
1: Akkor menjünk tovább, mondjuk Fótra.
0: Akkor Fóton nem sokára találkozunk, addig pedig hagyjuk érvényesülni a Backstreet Boys-t. Ők jönnek, és a We've Got Going On itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Dunakanyarban járunk a mai délelőttön kis Robert Szihárddal. Nagyon sok felé voltunk már. Fottal folytatjuk, azt ígérted. Mi az, amit igazán ajánlanál innen?
1: Például a Fáiprésházat, mert hogy ez tényleg olyan kultikus hely, ahol 1842-ben Vörös Marti először szavalta el a híres hazafias bordalát, a Fótidalt, és hát Jedlik Ányos is itt borozgatott, sőt, hát állítólag a Fröccs is innen származik, és Széchenyi István is gyakorta járt
0: ide. Itt ittak először Fröccsöt?
1: Igen, igen, itt ittak állítólag először Fröccset, hogy itt a Fáiprésházban legendás hely. Kevesen tudják egyébként. Hát nyilván, hogy hol ittak először Fröccsöt? Hát azt gondoljuk, hogy ott ittak először, valószínűleg így is volt.
0: Azt mondom, ott ittak először Fröccsöt, ami először fel volt írva.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. De egyébként meg tényleg a Fáiprésház és ugye Jedlik Ányos, a szódavíz, a Fröccs, hát azért ez úgy nagyjából hihető, és összeáll a kép, azt gondolom, hogyha így végig gondolom a történelmi tanulmányaimat. De Fóton nagyon sok szép és érdekes dolog van, a Károlyi kastély például klasszicista stílusú, aztán Ybl Miklós volt, aki átépítette. Nagyon impozáns, bár most egyelőre nem látogatható, de a park viszont igen, és az is nagyon szép, tökéletes a sétákhoz. Akkor a híres Fóti templom a fiatal Ybl Miklós tervei alapján épült, szintén a magyar romantikus építészet gyönyörű alkotása, hogy ez a négy tornyos Fóti templom valóban mesés, és egyébként a Károlyi családnak a temetkezési helye is. És lehet aztán sokat kirándulni Fót környékén, ha már annyit kirándultunk ma. Itt van például a Fóti Somlyó tanösvény, és a panoráma pontjáról mesés a kilátás, és ellátni egészen Budapesttig, és lehet látni a fővárost is, meg hát valóban kiváló családi túra helyszín. És Fóton egyébként van a környéken egy ilyen kis tavas pihenővezet is, úgyhogy szerintem ezeket is érdemes megnézni, legalábbis ide beugrani. Meg hát van Fóton stúdió is, és még egyeken lehetett látogatni a Fótit, azt korábban nem lehetett látogatni, de úgy tudom, hogy majd ezt is lehet, úgyhogy sok minden van Fóton egyébként, tökéletes egy egynapos kiránduláshoz.
0: És ha már túl vagyunk az összes kiránduláson, akkor nyilván ennünk is kell valamit. Ajánlasz majd valamit a Dunakanyarból?
1: És elmesélem azt, hogy mit ettem én. Mert ettem azért nagyon jókat.
0: Na, hát kíváncsi vagyok rá. Az evés az mindig a legjobb része ennek a kirándulásnak, úgyhogy folytatjuk még ezzel, Juanes és az Adios Lapido után itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Dunakanyarba utazunk a mai délelőttünk is Robert Szihárddal. Már nagyon sok helyet felfedeztünk, Fót volt a legutóbbi, de voltunk már Vácon, természetesen Esztergomban, Visegrádon, Zebegényben. Hát ennyi gyalogás vagy ennyi kirándulás után mindenképp ennünk kell valamit. Neked mi a legjobb gasztronómiai élményed Dunakanyarból?
1: Rengeteg gasztronómiai élményem van. Ha most azt kérdezed, hogy mi a legjobb, akkor Esztergomba ettem dunai lazacot. A dunai
0: van
1: lazac,
0: ilyen?
1: Igen, de a dunai lazac tényleg létezik. Dunai galóca más néven. Aha. Az a beszeneve, hogy dunai lazac, mert ugye a lazac általában a tengerbe él, de a lazacfélék családjába tartozik a dunai galóca is. És Esztergomba egy nagyon jó étteremben kínálnak ilyen dunai lazacot, és az nekem nagyon elízett, nagyon bejött. Én elve szeretem a halételeket, és az egyik legkiválóbb volt. Úgyhogy a gasztronómiai tekintetben szerintem ez volt a legjobb nálam, a csúcs, bár hogy élménynek mi volt a legjobb, élménynek pontosan a másik oldalon szerintem Párkányban volt az, amikor elvittem anyukámat abba az étterembe, ahol ugye így a középkori dolgokat próbálják meg egy picit feleleveníteni.
0: Mondjuk ki, ez egy paraszt étterem.
1: Hát igen, a paraszt étterem. Jó, hát,
0: van benne a köztudatban.
1: És azt soha nem felejtem el tényleg, amikor anyukám, aki tényleg egy nyugalmazott könyvelő és adószakértő, és akkor megérkezett oda, és hogy ez hogy működik, akkor még magam sem tudtam. Majd közölték, hogy gyere te boszorka, itt a kaját, zabálj aztán rendesen, és akkor anyukám nézett jobbra-balra, hogy most hova érkezett meg, és kicsit én is megijedtem ismerve anyámat, mi lesz ebből, pedig már nem tudom, 40 éves voltam.
0: Megveri a srácot. Igen.
1: Igen. Igen, úgyhogy aztán jött a kolbásztalonna, és akkor megbékélt anyukám, mert ő is kapott, nem tudom, valami finomat talán.
0: Én is voltam ebben az étteremben, és amikor hozzám vágták a rongyot, hogy töröljétek meg a mocskos pofátokat, akkor egy picit azért meglepődtem, de végül is jó volt.
1: Úgyhogy ez érdekes, és dobogókön például nagyon sokszor rángos tettem, és az nekem nagyon ízlett. Valóban vannak azért nagyon jó éttermek. Hát Dunakeszről már meséltem, és Dunakeszin is vannak nagyon jó éttermek. Itt, ha a Dunakanyart nézzük, Esztergomba, ugye Michelin csillagos étterem is van. Az, hogy a klasszikus pizzériák, hát az bőven van, és rengeteg olyan pici kis bódé, ahol egyébként egész finomakat lehet kapni. Egyetlen egy dologra kell vigyázni, arra, hogy amikor jön a kiránduló szezon, akkor azért útnak indul Budapest meg a környékbeli nagyobb városok lakossága, és azért, hogyha nem viszünk magunkkal szendvicseket, és nincs foglalásunk, akkor bizony előfordulhat, hogy várni kell.
0: De hogy képzeled a következő alkalmat, amikor találkozunk, merre megyünk majd?
1: Egy nagyot kirándulunk Dél-Alföld környékére, és hát ott aztán bőven van látnivaló.
0: Oké, akkor találkozunk hamarosan, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma.
1: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: Amely rádiózást nem sokára Várkonyi Attilával folytatódik, majd hiszen 10-kor kezdődik a Sztársáv, de addig még Dr. Albánra mindenképpen van időnk, Lucas Talking, ezzel folytatjuk minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mindjárt 10 óra van, úgyhogy kezdődik a Sztársáv Várkonyi Attilával. Aztán délután 2-től Jurásek Balázs várja önöket, és vele folytatódik a nyári indító hétvége itt a Retro Rádióban. Óráról órára 50 000 forint értékű Family Frost utalványért. Nem is kell érte sokat tenni, csak figyelni minden idők legnagyobb slágereit, és közöttük minden órában a lehűtött slágereket. Én köszönöm szépen a figyelmet, nagyon kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást. Leírt témát hallották itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Erősödik a pollen terhelés. Ingyenes országos sportfesztivál lesz pénteken, 30 fok közelében a hőség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az utifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. A nyári szezon közelettével bővült a balatoni hajóforgalom. A Bahart tegnaptól előidényi menetrendre váltott, így már mind a 16 személyi hajó kikötőből indulnak járatok a Balatonon. Sűrűbben közlekednek a járatok a legforgalmasabb útvonalakon, és a menetrendbe bekapcsolódott Balatonszemes Alsóörs és Balatonalmádi is. Naponta járnak a hajók többek között a Siófok Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, a Fonyód Badacsony, valamint a Balatonboglár Révfülöp Balatonlelle útvonalon. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén, a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint száp és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zápor. A maximum 25 és 30 fok között valószínű. Holnap elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet holnap hajnalban 10 és 17 fok körül alakul. Kedden napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, majd növekszik a felhőzet. Főleg a nap második felében előfordulhatnak záporok, zivatarok. A keddi csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és néhány perc múlva elindul a mai Starship. Remélem hallgatóink is velünk tartanak, hiszen nem csak minden idők legnagyobb dalai, hanem a legnagyobb történetek is érkeznek.

Nekorátó Erdőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Múlt héten is bejártuk Tolnád Baranyát, tényleg, és ez a hét sem volt esemény nélküli, hiszen már kedden Tihanyban, a Klub Tihanyban elindult a Bulik sora, az egyik legnagyobb magyar sportszergyártónak volt a céges rendezvénye. Rengeteg nagy bulival, nagy bulis zenével és egészen hajnalig tartó tánccal köszönöm, hogy a részese lehettem, és természetesen a szokásos budapesti helyszínek mellett jártunk Münchenben, pénteken. Nagy buli, magyarok és nagyon-nagyon jó érzés, és a szombati Békásmegyer, Nagykanizsa, Budapest háromszögben is megjártuk a világot, és ma is innen tartok majd egy eseményre, ahol nagy szeretettel látjuk hallgatóinkat, egy ingyenes eseményről van szó, ez pedig a kispesti Városnap fellépőkkel és remek hangulattal, én pedig a házigazda szerepében leszek. Tartsanak velünk, folytatódik a műsor és a beszélgetés itt a Retro Rádióban.

0: Önök Urát Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Zenekar, melynek két tagja itt ül velem szemben, egy hihetetlenül érdekes, különleges, egyedi és magas minőségben játszó formáció. Nagyon sok dalukat ismerhetjük, nagyon sok elismerést kapnak a közönségtől, állandóan teltházasak a koncertjeik, és különböző fórumok, szakmai fórumok is elismerték munkájukat. Fonogramdíj, Prima Primissima díj, Kossuth díj, Budapesti díj, és ebben közel sincs benne minden. Szerintem már sokan kitalálták, a Csík zenekarról van szó, és Barca Zsolt és Szabó Attila a vendégeim itt a Retrorádióban. Szervusztok, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
1: Szervusz, köszönjük.
2: Szia, köszönjük a meghívást.
0: És már most szólok hallgatóinknak egy picit előre, hogy hamarosan zenélni is fognak itt a stúdióban. Volt olyan is egyébként, amikor a Csík zenekar teljes létszámban bejött zenélni. Nem is itt benne a stúdióban zenéltünk, hanem kihűrítettük az irodát, és ott az iroda területét, tehát a stúdió előtti területet, és ott zenélt a zenekar, fantasztikus volt az is, és minden koncertjük az. De nehéz lenne besorolni, de próbáljuk meg együtt. Hova tartozik a Csík zenekar? Mi a titulus, vagy mi a műfaj?
2: Azt szokták mondani, hogy gyakorlatilag világzene az, amit mi csinálunk, úgyhogy hát igyekszik az ember kitalálni a saját maga stílusát, igyekszik megcsinálni azokat a köröket, nyilván elmondani, hogy mi ezt játszunk, azt játszunk. Eredetileg ez egy népzenei együttes. És amikor elkezdtük 21 évvel ezelőtt csinálni ezeket a feldolgozásokat, akkor jött az a picit ez a világzenei vonal, hogy mégse tradicionális folk, amit játszunk, de a koncertjeinken azért mindig ügyelünk arra, hogy az egyensúlyban legyen. Tehát legyen autentikus összeállítások és hát a feldolgozások is, úgyhogy nemes egyszerűséggel szerintem ez a világzene.
0: Szóval te mikor kerültél a zenekarba?
1: Jó kérdés, már gyorsan visszagondolok. 1999, ahogy befejeztem a főiskolát, lementem Kecskemétre, és akkor úgy kerültem a zenekarba, ott találkoztam.
0: A János ott lakik valahol.
1: Igen, és akkor onnan jött az ismerettség, úgy kerültem a zenekarba. Tehát 99, akkor most már 27 éve lassan ott vagyok én is.
0: Ugye két alapvetően, két fő vonala van a zenekarnak. Az egyik a tradicionális népzene, amiről már Attila is beszélt. Másik pedig valami egészen egyéni módon megfogalmazott LGT dalok, Kispál dalok, Quimby dalok, tehát olyan egyébként létező, minőségi popzene, pop-rockzene, amit aztán ti a saját szájzetek szerint átalakítottatok. Melyik volt az első ilyen feldolgozás?
2: Három Kispál dallal kezdtünk, 21 évvel ezelőtt, én akkor a Kispálnál kvázi állandó közreműködő voltam, és a Bandi mondta, hogy annyira szereti a népzenét, mi lenne egyszer az... Akkor még volt Petőfi csarnok, és minden tavasszal, májusban a Petőfi csarnok volt egy nagy Kispál koncert, és mi lenne, hogy a Csík zenekar lenne az előzenekar? És mondtam, hogy Bandi, szívesen elmegyünk, de hát nem félsz attól, hogy oda megyünk, miért vonós hangszerek, hogy kidobálnak ott a fiatalok minket. És mondtam, hogy játszodok el pár Kispál nótát. Vicceskedtünk mi, és akkor arra gondoltam, hogy végülis ez nagyon jó, mert nagyon régóta, ugye én énektanár voltam eredetileg, meg hát vagyok is, csak most ugye nem gyakorlom, és hogy mindig akartam mutatni a gyerekeknek, hogy mi az, amitől én annyira elájultam ettől a népzenétől, de valahogy az eredeti felvételek őket nem fogták meg érthetően 12-13 éves gyerekeket, mint engem. És akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha valamilyen kis trükk segítségével beépítenénk ezt. És akkor így jöttek, amikor a Bandi mondta, hogy Kispált játszom, és eszembe jutott, hogy ez tök jó lenne, szerintem szeretnék, és ezt a hangzást ezekkel a dalokkal közelebb lehetne vinni az emberekhez. Hát így jöttek. Az első, a legeslegelső az a Dalteázáshoz című Kispál dal volt, aztán ugyanakkor készült el a De szeretnék, és a... Volt még egy harmadik Kispál, most nem, hát már régen volt, nem jut eszembe, de ez a kettő, a legelső a Dalteázáshoz volt, aztán pedig a De szeretnék, ezzel kezdtünk.
0: Zsolt egy picit előre szaladt, mert ezeket is sokan ismerik, a Csík zenekart is sokan ismerik, de azt gondolom, hogy az egyik nagy áttörés mindenképpen a Most múlik pontosan volt. Ettől a daltól folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Retroádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Barca Zsolt és Szabó Attila a vendégeim itt a Retroádióban. Ők a Csík zenekar két tagja, és a Most mondjuk pontosan című dalról fogunk most egy picit beszélni. Sokan a legnagyobb magyar dalok között emlegetik, sőt van olyan, aki azt gondolja, hogy ez a leginkább széles körben ismert magyar dal. Többen feldolgozták Janicsák Vecától a Csík zenekaron át, hogy az eredeti Queen Bee óta is nagyon sokat forog nálunk is itt a rádióban. Nincs is ilyen még, hogy egy dalt három feldolgozásban játszanánk itt a Retroádióban. Úgyhogy tényleg nagy dolog. Hogy került ez hozzátok?
1: Attila hozta a nótát, ugye, és még az előző témához kapcsolódóan szerettem volna mondani, mesélni, hogy azért amikor Attila ugye megjelent a feldolgozás ötletekkel, akkor azért nagyon kerekedett a szemünk.
0: Miért sékelt volt a fogadtatás?
1: Elmondom, hogy miért. Mert ő az autentikus magyar népzenének megvan az a sajnos azt kell mondanom, hogy hátránya, hogy egy ilyen nagyon zárt világ, és nagyon nem fogadja el az újításokat, hiszen úgy tudod megőrizni az archaikus zenét, hogyha az újításokat megpróbálod kívül hagyni. Tehát mi ugye ebben nevelkedtünk, mi népzenészek, és akkor megjelent egy ilyen óriási ötlettel, akkor azért ugye egy kicsit néztünk, hogy mi lesz ebből. Volt, aki egyébként sokkal nyitottabban fogadta. Ugye. Én meg úgy volt, hogy majd meglátjuk, hogy mi történik. Például?
2: Hát nem nagyon értették, tehát Mariannál nehéz a például Most múlik pontosannál, nem volt hajlandó meghallgatni az eredetit. Azt mondta, hogy nem akarja, mert őt
0: befolyásolja.
2: Igen, nagyon befolyásolja, úgyhogy én elénekeltem neki, előénekeltem, és akkor abból csinált magának egy verziót, amit több-kevesebb tekintetben majdnem ugyanaz, mint az eredeti. Egy-két helyen ő följebb ment, ahol Tibi lemegy, de végül is ez összejött a dolog, de hogy nem bírta rá, hogy Mari, hallgass meg, nem, mert akkor más lesz tőle. Tehát úgy akarta átfolyatni magán, ez te abszolút szuverén jók, hogy átfolyatta magán, hogy ő hogy képzeli el ezt a dolgot. És van is egy verszak, amit ő nem énekel, mert azt nem tudta magáénak érezni.
0: Én tisztán emlékszem, egy klubban dolgoztam, és az egyik barátom hozta kazettán ezt a dalt.
2: Nem tegnap volt ez.
0: Nem. És betette kazettán, mondta, higgyem el, hogy erre lassúzni fognak. Nem mondom, gyerek, nem, hát egy nagy klub volt, sok ember. De aztán megbíztam benne végül is. Az eredetit ismertem, de hogy ebből hogy lesz, milyen ez a népzenei csíkzenekar, mi lesz ebből, nem tudom. És meghallottam a dalt, ahogy játszottátok, és meghallottam Mariannak azt a csodálatos hangját, ami valahogy ebben a dalban még jobban életre kell, mint szokott, nem tudom, lehet-e ilyet mondani, vagy érthető-e az, amit én gondolok.
1: Abszolút.
0: De annyira megszólalt az ott, és emlékszem rá, hogy megállt a levegő. Mindenki nézett, mindenkinek tetszett, megmondtam, akkor öleljük meg egymást, és akkor most jön egy dal. És hihetetlen sikere volt. Ugye egyetértünk abban, hogy ez adott országos ismertséget a zenekarnak.
1: Egyértelmű.
2: Abszolút, igen. Tehát ennek azért ilyen 20-valahány milliós nézettsége volt. Tehát ez mondjuk azért 2008-ban jelent meg a lemez. Tehát azt azért látni kell, hogy akkoriban indult el az egész ilyen közösségi média, vagy még nem voltak még annyira okostelefonok. Tehát, hogy feltöltötte valaki ezt a klipet, és ezt mi se értettük, csak egyszer azt tettük, hogy
0: ez hányban történt?
2: Hát szerintem 2008-ban jött ki a lemez, tehát 8-9 környékén. Volt egy rádió műsor, ahol elhívtak minket. Azért azt elmesélem, hogy egyszer nem szoktunk indulni ilyen pályázatokon, meg ilyesmi, de volt egy kifejezetten világzenei
0: vinteség. Semmi. Mondja csak. Igen.
2: Ez egy dalpályázat, dalíró pályázat volt. Nem szoktunk kéneken indulni, és egyszer beküldtök egy ilyen kifejezetten világzenei versenyre ezt a dalt, és egy kiváló zenész beszélt, és mondta, megkaptuk ezt a pályázat, ezt a dalt, de hát figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez nem egy jó irány. Mondta, és ez a pontosan ez a Most múlik volt, és hát nem is lettünk helyezve a verseny, viszont valamiért azt mondták, hogy menjünk már és játsszuk el a tévébe. És ezt a tévé felvételt valaki egy tök ismeretlenbe föltöltött a YouTube-ra.
1: És ráadásul playback volt, ugye? Egyetlen olyanunk, amikor muszáj volt playback elni a tévések
2: játszottuk, csak aztán úgy lett playback, hogy mi játszottuk ott eredetben, csak alávágták az eredeti felvételt, amit elmezre felvettünk. Tehát tőlünk függetlenül lett playback, de valójában az lett. És egyszerűen elképesztően nagyot ment. Tehát nem is mi raktuk föl, csak valaki mondta, hogy nézd már ennyi, 1 millió, 5 millió, 10 millió, 4 millió.
1: Azt hiszem, hogy 27 milliónál szedte le végül is az ember, aki fölrakta.
2: Tehát 20-valány milliónál leszedte egyszerűen.
1: Igen.
2: De azóta is, amit mi fölraktunk a mi csatornánkon, az is már mit tudom, 7 vagy 10 milliót elért megint, de hát ez elképesztő sztori volt, tehát hogy Ugye annak idején még nem tudtunk ezzel élni, és hát nyilván akkor jött be a dolog, se tudtuk, hogy eszik, vagy isszák, közösségi média, meg lájkok, ilyesmi, de hát ugye ez most már lassan 20 éve volt, 18.
0: És ezen távlatban volt nekünk egy közös pontunk, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy akkor még indult a magyar televízió által megjelölt zenekar.
2: A Dal című műsor.
0: Így van, így van. És előtte pedig indítottunk volna benneteket, de én voltam annak az osztálynak a vezetője.
2: Igen.
0: Az Eurovíziós Dalfesztiválon.
2: Igen.
0: És pont ez volt a vitapont, hogy ott ugye playback kell játszani, mert csak az ének élő, és a zene playback, és még egy van, hogy megvan, tehát, hogy 6 ember lehet összesen a színpadon.
2: Igen, a
1: és hogy mondod, így van.
0: És akkor mondtátok, hogy és akkor én próbáltam ilyen kompromisszumot keresni.
1: Igen.
0: Hogy akkor valaki, hát akkor... De hát, hogy ilyen nincsen, és na, nekem utólag napról napra jobban tetszik ez a hozzáállás, és azt mondták, hogy nem, ez a zenekar 7 tagú, így vagyunk mi együtt, játszunk, és igen, élőben játszik. Úgyhogy akkor nem indultatok el, aztán később a Dalban is mindenhol egyéb helyeken találkoztunk, annak is én voltam a zenei producere, de megtisztelő, hogy ott vagytok, hogy itt vagytok velünk. Tartsanak velünk, rögtön visszatérünk.

0: Ennek a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Barca Zsolt és Szabó Attila a vendégeim itt a Retrorádióban, ők a Csík zenekar két tagja, és most zenélni fogunk, igen, mégpedig egy kis pár dalt. Melyiket?
1: Igen. Csillag vagy fecske című dalt. Ez volt az a dal, és ez azért elmondom, egy nagyon jó sztori, ez jelent meg először a rádióban. Tehát emlékszem, körülbelül éjfél-fél-egy körül egyszer egy turnéról hazafelé jövet, vagy egy koncert hazafelé jövet, éjfél után beültem az autóba, és előtte a Kunos Tomi kollégám rakott ki. Beszálltam az autóba, elindultam haza Egerbe, és bekapcsoltam a Petőfi rádiót, és hajnal egykor megszólalt a nóta. És olyan elképesztő, hihetetlen, csodálatos dolog volt, előtte nem volt.
0: De most is megérintél, látom.
1: Persze, mert ez olyan dolog volt, hogy akkor voltunk először a rádióban, és azt láttam, hogy úristen, hajnal egy, nem érdekel, mi vagyunk, lementem az útról, Tomi, szóltam telefonon, kapcsolod be a rádiót, benne vagyunk a rádióba, és szólt a Csillag vagy fecske, szóval ez egy csodálatos dolog volt itt.
0: Na, halljuk akkor.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Akkor Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Barca Zsolt és Szabó Attila vendégeim itt a Retro Rádióban, ők a Csík zenekar két tagja. Hát nagy muzsikálás ez, és megyünk is tovább, mert nagyon sok minden történt azóta is. Felvettek a repertoárba egy másik legendás zenekar jó néhány dalát, ők az LGT, és hát én azt gondolom, hogy sem a zenekar tagjait nem kell senkinek bemutatni. Olyan jól sikerült ez a barátság, házasság, nem tudom, nevezzük bárminek, hogy azóta is járják közösen a világot. Van közös produkciójuk, sőt a Csík magában is játsza az LGT dalokat, és hát amikor lehet, James Pici bácsi csatlakozik hozzá. Ugye Peter Sterrason majd elmondott, hogy mikor, hol van, milyen fellépés. Ott például kettőjükkel kiegészülve mentek. Az LGT dalok hogy kerültek a repertoárba?
2: Hát hihetetlen szerelem. Tehát nagyon sok kedvenc zenekarom van, de én azt gondolom, hogy a magyar könnyű zenének a legfontosabb zenekar. Ez a személyes véleményem, az a Lokomotív GT. Tehát az az életmű, amit ők, amikor ők letettek, az szerintem a legmeghatározóbb. Nyilván nagyon-nagyon fontos az Illés, imádom nyilván a Kispált, Klimit, tehát megvannak minden korszaknak, a Hobót nagyon szeretem, de valamiért nekem az LGT dalok voltak a szívem csücskei, és annak idején az első feldolgozás az nem is LGT volt, hanem Pici bácsinak volt egy dal, hogy Kézen fogsz és hazavezet.
1: De jó az
2: ő muzsikált, azt először azt muzsikáltuk. De aztán, amikor jött a Covid, az a, már nem emlékszünk rá, már nagyon régen volt, akkor ugye is nem tudtunk koncertezni, akkor arra gondoltunk, hogy már elég régen csináltunk lemezt, akkor már az 6 éve, hogy nem volt új lemezünk. És akkor mondtam a többiek, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen nagyon érdekes új dolgot, és akkor hát nem volt ilyen lemezünk, hogy csak feldolgozások voltak rajta. És csak egy előadótól, és hát ez lett a Dalamiénk című Lokomotív GT lemez, és akkor ezt raktuk össze, úgy, amikor már nem kellett otthon maradni, és tévét nézni, akkor összeültünk, és akkor így muzsikáltuk, így raktuk össze azt a bizonyos lemez.
1: Zsolti, neked milyen kapcsolatod van az LGT-hez? Te neked is ilyen gyermekkori kedvenc volt?
3: Nekem nem volt gyermekkori kedvenc, én nagyon sok népzenét hallgattam, jóval kevesebb pop és rock zenét, viszont ugye Pici bácsival ő gyakorlatilag 2008 vagy 9 óta muzsikálunk együtt, akkor ismerkedtünk meg, így hát nyilván, hogy az LGT és dalok is elkezdtek érdekelni, és James-szer is ugye aztán nem is tudom, mikor ismerkedtünk meg, az se sokkal később volt, mert talán egy ilyen Magyar Dal napjás történeten ugye játszottunk együtt.
2: Igen, egyszer Magyar Dal napja játszottunk, akkor igen, még volt igen. LGT. Volt LGT, és az LGT fellépése volt a Sziget nagy címadalában.
3: Igen, és beálltunk a Magyarország című számba.
2: A Magyarország című dalba beálltunk.
3: Abba beálltunk.
2: Igen, hárman, Bartók Józsi, bőgös kollega Zsolti meg én, és akkor mi játszottunk egy színpadon az LGT-vel.
3: Bizony, tényleg.
1: Annyira tetszik, hogy ilyen alázattal beszéltek a népzenéről, más zenekarokról, dalokról, hangszerekről. Nagyon tetszik ez nekem, és én azt hiszem, hogy ez az irány, és valóban ez az, amit még jobban lehet tisztelni bennetek. Még Zsoltnál egy érdekességet hadd kérdezzek meg, számomra érdekességet, hogy ugye most, amit tartasz az öletben, az egy harmonika nevű hangszer.
3: Igen.
1: De te cimbalmos vagy.
3: Alapvetően egyébként harmonikás voltam előbb, mint cimbalmos, illetve zongorázni tanultam, és klasszikus zenét abszolút, aztán egy jó barátomnak köszönhetően elkezdtem foglalkozni a népzenével, így jött a harmonika. Bekerültem már Csík zenekarba, ugye 99-ben, hogy azt beszéltük, és akkor még nem cimbalmoztam, csak harmonikáztam. Volt akkor ugye cimbalmosunk, de aztán az a cimbalmos nem jött később, és kellett volna cimbalmos a zenekarba, és akkor jött Janinak az a nagyszerű ötlete, hogy...
2: Zsoltira nézett, hogy...
3: Hát mivel én vagyok a legfiatalabb, akkor neked kéne megtanulni cimbalmozni.
1: De ez nem egyszerű hangszer.
3: Hát nem, meg a semmiből jött, tudod, tehát, hogy nem ismertem a hangszert, azt tudtam, hogy trapéz alakú asztal, tehát húrokkal, ennyit tudtam róla. Azt sem tudtam, hogy van behangolva, és akkor elmentünk Pestre, vettünk egy cimbalmot, és rajzoltattam egy cimbalom térképet, egy cimbalmossal, hogy melyik húr micsoda egyáltalán.
2: Hogy kell behangolni.
3: Hogy kell behangolni, és akkor tudod, magával a hangolásnál azt hittem, hogy én ehhez soha többet nem nyúlok ez a hangszerhez, mert ráadásul ez egy olyan hangszer volt, ami még hát nem annyira használták akkor is, vagy háromszor hangoltam.
1: Be kell járódni a cimbalomnak?
3: Nem, hanem nagyon sokat használták korábban, de utána nem nyúltak hozzá fél évig, nem hangolták, és ettől széthangolódott teljesen. Tehát, hogy hogy eljussál oda, hogy egyetlen élvezd, hogy megszólaltatod azt az eszközt, ugye? Azzal már elment egy fél napom.
1: Koncert és előtt is be kell hangolni?
3: Persze,
2: persze.
3: Most már azért könnyebben megy ez a dolog, meg gyorsabban, mert nem kell az egészet, tudod, mert nagyjából azért úgy egybe van, de állandóan hangolgatni kell. És akkor tényleg úgy éreztem egy ilyen fél nap után, hogy én nem akarok ezzel a hangszerre. Tehát, hogy ilyen rosszul indult a kapcsolat, viszont utána, mikor már jó, tehát a cimborban az a jó, hogy van egy ilyen jó érzésed, hogy amikor már ott van, áll, be van hangolva, és csak leülsz mögé, akkor már csak játszani kell, tehát az úgy már tök jó. És akkor úgy átlendültem ezen a dolgon, hogy na jó van, hát ez ezzel jár, kérem, szépen ezt el kell fogadni. És akkor én autodidakta módon kezdtem el. Megszerettük egymást a cimbalommal, igen, így, ahogy mondod. Igen, úgyhogy ez így alakult.
1: Köszönöm szépen, nem sokára muzsikálunk újra, a készülékeket kéretik felhangolni és felhangosítani. Mindjárt jövünk vissza.

Akkor Retroádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Említettem, hogy Kis Pál és Quimby dalok mellett az LGT zenekar nagy nótáit is játssza, legalábbis egy részét a Csík zenekar. Hát én rábeszéltem őket, hogy egy LGT dalt is még játszunk el itt a rádióban. Na, nagyon nem kellett győzködni őket, de eljátszuk, fogadják szeretettel.

0: megszólalni is nehéz, és higgyék a hallgatók, hogy semmilyen keverés, semmilyen eszköz nincs beiktatva ide a rendszerbe. Egy gitár és egy harmonika, és két fantasztikus zenész. Ez itt a Retro Rádió mai mérlege, és én szépen köszönöm a Csík zenekarnak, hogy elfogadta a meghívást, Rótinak és Attilának is.
1: Köszönjük szépen.
0: És még mondjuk két fellépés mondjatok, ami ahol lesztek, ami a nyár során lehetőséget ad a találkozásra.
2: Igen, hát két nagyon szép koncert, sok nagyon szép koncertünk lesz, kettőt emelnék ki. Július 5-én a Budapest Parkban egy nagyon érdekes dolgot csinálunk, Csík Zenekar Fesztivál. Először csinálunk olyat, hogy nem csak mi muzsikálunk, hanem délután 5 órától már indul az egész parti. Szalonna is bandája, teljesen tradicionális muzsika, utána jön a Besodrom az ő saját balkáni dolgaival, aztán Szabó Balázs bandája, és utána mi 8 óra után kezdünk egy Csík koncerttel, egy hagyományos kvázi Csík koncerttel, ahol nagyon érdekes vendégek lesznek, Mező Misi barátunk, akivel már voltunk együtt, és lesz Vecsei Miklós, kiváló színművész, akivel már egy közös munkánk volt, de így még ilyen nagy koncerten soha nem, és Törőcsik Franciska, a kiváló színművésznő, aki csodálatosan énekel is, és fog énekelni eredeti zenét is, illetve old feldolgozást, és hát lesznek olyan dolog, amiket kifejezetten erre a koncertre rakunk össze, és lesz még egy kiváló koncertünk.
1: Balaton akaratján, de még előtte hagyd mondjam el a parkkal kapcsolatban, igen, hogy ő, ugye a három zenekar, akiket Attila felsorolt, őket mi hívtuk meg, hogy ő ott előttünk muzsikáljanak. Na és ezt akartam mondani, hogy a saját dolgaikat játsszák majd, de egy kicsit megspékeljük azzal, hogy egyikünk, másikunk beáll hozzájuk a saját koncertjükbe, igen, aztán majd ők meg beállnak hozzánk egy-két ember egy-két számba. Tehát egy ilyen kicsit egy ilyen jambori-szerű együtt muzsikálásos direszt, és akkor visszatérve Balaton akaratján leszünk június 26-án, ahogy az előbb említettél, ugye ő LGT koncert lesz 2.0, Pici bácsival és James-el, tehát Karácsony János és Presser Gábor is ott lesz velünk, úgyhogy az egy nagyon nagy bulinak ígérkezik. És azt hiszem, hogy te is ott leszel.
0: Így lesz.
2: Na. És lesz egy ott is egy új dal.
1: Tényleg,
2: lesz bizony. Egy új dal, amit még nem játszottunk, és ott lesz a ősdemutatója annak a dalnak a Csík változatban.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek, visszavárunk benneteket ide a rádióba, bármilyen felállásban jöhettek.
1: Cimbalmot hozunk legközelebb.
0: Vicces kettem, mikor megérkeztek, hogy miért ezt
1: mind a két dal cimbalommal játszom, tehát ez nem is szoktam harmonikázni.
2: De én is milyen kiváló volt a kollégám.
0: Tartsuk meg. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen vasárnapot.

Ez volt a Retro Rádió Sztársáv című műsorának mai első órája. A Csíkzenekarral beszélgettünk, és természetesen olyan eseményekről és koncertekről, ahol nem csak ők magukban, hanem Karácsony James és Presser Gábor is szerepet kap. Tényleg elképesztően igényes és míves, amit ők zenében adnak, és köszönöm szépen nekik a kis bemutatót, és természetesen önöknek is, hogy velem tartanak.

0: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
2: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon tizedikként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Segítséget kapnak a daganatos betegek. Szigorított a FIFA, nem lehet vuvuzelázni a világbajnokságon. Több száz kamion lepi el Békés Csabát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
5: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, hogy jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
4: Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépség verseny és dakaros csapat bemutató is. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, én Várkonyi Attila, a DJ Dominik vagyok, műsorunk címe pedig Sztársáv. Szoktam mondani, hogy ebben a műsorban is, és a Fergetek partiban is, ugye pénteken és szombaton este van, a Forever Young életérzés jelen van. Hát most is így lesz, Wolfkat érkezik.

Zongorát rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és egy különleges hétvégével. Szeretnék foglalkozni pedig a múlt hétvégével, amikor is Budapesten járt a Bajnokok Ligája cirkusza, ha szabad így fogalmaznom, és tényleg elképesztő profi szervezés, hatalmas események, és természetesen rengeteg különlegesség, például Szoboszlai Dominik ruhája, amely tényleg meglepett mindenkit, egyébként ő maga be is állt futballozni az egyik energiaitalgyártó cég megrendelésére, és jó volt látni, hogy Zsuzsák Balázssal futballoztak, és egymásnak próbáltak kötényt adni és egyéb módon. Egyébként pedig ez a bizonyos ruha egy óriási vihart indított el. Nagyon sokan csináltak belőle úgynevezett mémet, ami azt jelenti, hogy kicserélték Szoboszlai Dominik fejét a sajátjukra. Roli is megcsinálta ezt velünk, az enyémet cserélte ki Dominikére, és hát természetesen hallgatóinkat ez kellőképpen megosztotta. Sokan ugye nem tudták, hogy ez egy mém, vagy egy AI és egy grafikai program segítségével létrehozott projekt, hanem sokan azt hitték, hogy én is felvettem azt a ruhát, amit Szoboszlai Dominik. Én természetesen nem ítélem meg se pozitív, se negatív irányba, mindenki úgy jár, ahogy szeretne, és ez az ő dolga, de nagyon nagy sikere volt, több ezer hozzászólás, like és vélemény jött erre a kis outfitre, mondom még egyszer, ez egy elektronikus úton digitálisan létrehozott kép volt tulajdonképpen, tehát nem volt rajta milyen ruha, és nem is én állok ott a sok millió forintot érő autó mellett, de elég jól sikerült, Roland jó munkát végzett, mert egészen élethűre sikeredett. Aki szeretné megnézni a DJ Dominik plusz Fergeteg Party oldalon, ezt meg is teheti. És akkor érkezik Wolf Kati.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Egy fiatal énekesnő itt a Retro Rádióban, akit 2010-ben...
1: Na, nagyon édes, hogy
0: megnevettettem. Megnevettettem.
1: Megint megmondanád ezt a felkonfot, elmondanád.
0: Még egyszer elmondom, egy fiatal, gyönyörű énekesnő itt a Retro Rádióban, aki tényleg páratlanul tehetséges. A 2000-es évek elején ismerte meg az ország az X-faktorban, szándékosan nem mondom ki a számot, mert az előbb kimondtam az Eurovíziós számot, és azt mondta Kati, hogy jaj, mert hogy a következő évben pedig Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Szia, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm szépen a meghívást. Szia.
0: Egyébként pont úgy nézel ki, mint 10 pár évvel ezelőtt, úgyhogy ha ezzel kezdhetjük ezt a mai adást.
1: Szeretném megköszönni anyukámnak és apukámnak a genetikát.
0: Biztos ez genetika is, meg gondolom törődsz is. Törődsz magaddal?
1: Nagyon sokat mozgok, meg most már a kajára is sokkal-sokkal jobban odafigyelek, mint régen, de azért ebben nagyon sok genetika van, tehát én tudom, hogy más ennek a kétszerese belefektetett energiával is küzd, úgyhogy azért szoktam fogni a számot, hogy jaj, de nehéz, mert azért tényleg kaptam egy jó genetikát, fenntartom, tehát dolgozom rajta.
0: Na, beszéljünk erről a dolgozásról, ez miben nyilvánul meg?
1: mozgok sokat.
0: Milyen típusú?
1: És többfélét is mozgok, egyrészt én kardiozok nagyon sokat, a fellépésekhez tényleg kell egy állóképesség. Úgyhogy én azzal oldottam meg, otthon van egy ellipszis gépem, és tényleg akkor nem tudom arra ráfogni, hogy nincs időm elmenni, meg készülődni kell, meg ott megnéznek, hogy nem tudom én az úszodában, vagy hogy nézel ki, hanem ott felpattanok, ha fél órában. De most már eljárok edzőterembe is ilyen nagy súlyokkal, mert most ez a legújabb trend, hogy ahogy változnak a nők, ebben a korban kellenek a nagy súlyos edzések, az izomépítés. Úgyhogy ezen is rajta vagyok.
0: Az a jó az edzés tervekben és a diétákban, hogy évről évre változik, és időnként ugyanaz visszatér néhány év késéssel. Egyszer megmagyarázzák nagyon komoly szakemberek, hogy kis súllyal kell dolgozni, hogy ne tereljük az izületet. Aztán ugyanezek a szakemberek 2 évvel később megmagyarázzák, hogy nagy súllyal kell dolgozni.
1: De én abban nagyon hiszek, hogy szerintem a szervezeted jelez, és nekem ez eszmetlen jól esik, nem gondoltam volna soha, hát ezzel a ropi testtel gondolj bele, hogy elém raknak egy nagy súlyt, hát kiröhögöm magam én is, és mégis, jó, hát nem 100 kilókat emelek, de jól esik, tehát érzem, hogy utána az jó a szervezetemnek, meg látom magam, hogy ez nem összetör, hanem jól működtet.
0: Drágám, mi is látjuk rajtad. Tartsanak velünk a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Kedves etoreli hallgatók, ne higgyék, hogy tiszteletlen vagyok Wolf Kati, vagy itt vicceskedek vele folyamatosan, de volt egy időszak az életünkben, amikor nagyon szorosan összekötött minket a munka.
1: Már kész is vannak a bulvárcikkek, figyelj.
0: Mondom, a munka. De továbbra is kedvelem és szeretem Katit, de tényleg a munkáról volt szó. Ugyanis a Szerelem miért musz, What About My Dreams című dal volt 2011-ben Magyarország dala az Eurovíziós Dalfesztiválon. Hát ez már pár évvel ezelőtt volt. Nézted-e az ideit?
1: Hát most idén nagyon-nagyon nem volt rá időm, kézzel, de szinte teljesen kimaradt, kicsit szégyellem is magam emiatt, mert egyébként annyira összekötöttem ezzel a versennyel. Meg azt nagyon nem szerettem benne idén, és az ellen mindig ágálok, hogy ment ez a melyik országot bojkottáljuk, kivel vagyunk rosszban, és szerintem pont az ellentét.
0: Ezt szerintem te is megtapasztaltad a saját bőröden.
1: Igazából, amikor én voltam kint, akkor a backstage-ben, a háttérben sokkal-sokkal tisztábban és erőteljesebben lehetett érezni azt, amiért például ez a dalfesztivál megszületett, hogy bármi történik az országokban, a zene kössön minket össze. És amikor én kint voltam, az teljesen érezhető volt, hogy nem tudom én, mondjuk a magyar-román, aki ugye szeret így gyűlölködni, azok kifejezetten támogatták egymást, vagy jó fejek voltak egymással, a görög, török, aki, szóval azok, akiknek fújnia kéne egymásra, mert a, mondjuk a politikában az néz ki jól, azok ott igenis jóba voltak. Én nagyon utálom, amikor az van, hogy bojkottáljuk ezt meg azt, nem szeretjük ezt meg azt. A zene kössön össze, teremtsen egy közös nyelvet, egy békét, ez nem triviális, ez egy fontos dolog kéne legyen, célja a zenének.
0: Egyébként az egész fesztivál hangulata, mert mindenféleket mondanak erről az Eurovíziós Dalfesztiválra. Én ugye 3 évig voltam a felelős a Magyar Televízióban azért, hogy kijussanak versenyzőink, és én azt tapasztaltam, hogy a Moszkva volt az első, ahol kint voltam, sőt, voltam Dublinban is még a VIP zenekarral valamikor 90-es évek közepén, hogy ez tényleg a zenéről szól, tényleg egymásról szól. Nyilván vannak benne extrém külsőségek, extrém dolgok, ezt lehet szeretni, nem szeretni, de maga az egésznek a hangulata a zenéről szól, az együttlétről szól, és ha már minket így összesodort a szél itt Európában, hogy mi vagyunk egy Európai Unió így együtt, akkor sokkal jobb békésen ezt az életet abszolválni, mint háborúval és vitatkozással. Egyébként mellettünk lévő sátorban, melyen kis sátrakat kaptak az országok, a Blue együttes készülődött. Emlékszel?
1: Bizony.
0: Ők azért már akkor világsztárok voltak volt, egyébként. Igen. És hát egy nagyon jó hangulatú dolog.
1: És velünk is úgy bántak, mint a világsztárokkal.
0: Abszolút. És Katinak rajongói voltak, várták a hotel előtt. Tényleg nagy dolog volt.
1: Ezek még mindig megvannak, ezek a rajongóim. Nagyon durva. Aha, hogy azért van az Eurovíziós Dalfesztiválnak egy nagyon erős saját rajongóbázisa, és ez olyan kitartó szerintem, mint semmilyen másik közönség. Úgy tartja fent a saját kedvelt sztárjait, mint senki más. Ha elejutok azért Európában néha egy-egy ilyen fellépése a legkisebb kluboktól a legnagyobb tényleg rendezvényekig, és jönnek a nem tudom én, 18-20 éves Eurovíziósztárok is fölépni, és jönnek a 70 évesek is.
0: Katit évekig hívták rendszeresen egyébként.
1: Most is hívnak. Igen, ez tök jó.
0: Na hát, 2011 már elég régen volt, de még mindig mindketten szeretettel és nagy mosollyal emlékezünk.
1: Reméljük, hogy megint visszatérünk az Eurovízióra. Marha jó lenne.
0: Legyen így. És egy magyar győzelem. Emlékszem, hogy talán a másodikon mondták nekem Magyar Televízióban, hogy csak meg ne nyerjétek, mert biztos, hogy nem
1: megrendezni.
0: Biztos, ezt nem tudjuk megrendezni. Hát például, ahol együtt voltunk Katival, csak hadd mondjam el, Düsseldorfban történt mindez. Egy olyan futballcsarnokban rendezték, aminek be lehetett csukni a tetejét. Tehát

Az volt az első, így van. És olyan hang, olyan profizmus, olyan beállás, megmondták, hogy 11 óra 11-kor hangbeállás. És ott voltunk, ott kellett lenni 11-12, és amikor vége volt, el kellett hagyni a színpadot. Ez egész nagyon profin volt megszervezve, úgyhogy tényleg egy csodálatos dolog, és én magam is a szép emlékeim között őrzöm ezt, és te pedig nagyon ügyes voltál, és ez így is marad. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig Wolf Kati vendégszereplésével a Sztárság jelentkezik.

Kati a vendégünk itt a Retro Rádióban. Ugye What About My Dreams, ez volt a dal, amiről az előbb beszélgettünk, és ugye még annyit elmondok, hogy nincs megkötve, hogy milyen nyelven kell a produkciót előadni. Uh-huh. Volt olyan honfitársunk, aki magyarul énekelt, volt olyan, aki angolul, és volt olyan is, mint Kati, aki ezt a kettőt vegyítette. Egyébként egy nagyon jól sikerült dalról volt szó, hogy ezt a Rácz Gergő és a Rakoncai Viktor voltak a zeneszerzői, uh-huh. és a Johnny K. Palmer az angol szöveg, és Geszti Péter pedig a magyar

0: évek szerzője, és azóta is egyébként mi is forgatjuk itt a Retro Rádióban rendszeresen ezt a dalt, és tényleg nagyszerű, hogy ott lehettünk és képviseltethettük, vagy képviselhettük hazánkat. Kati, azt mondtad, hogy neked ez egy örök emlék. Mit adott neked ez a fesztivál, vagy ez a nemzetközi szereplés?
1: Én előtte lettem ismert énekesnő az X-Faktorban.
0: Akkor most már eláruljuk, ez 10-ben volt, 2010-ben.
1: Igen, 2010-ben indultam az X-Faktorban, és akkor egy pillanat alatt változott meg az életem. Ugye már két gyerekes anyuka voltam, de nem is annyira tudtunk hinni benne, hogy nekem még ez összejön, és valahogy megadta a sors. És aztán egy pillanat alatt kint álltam magam egy ekkora színpadon, úgyhogy azt se tudtam, hogy fiú vagyok.
0: Úgyhogy picike volt a kisebbik gyermek.
1: Nagyon pici volt. Lucám egy éves volt. Jankám volt 5 éves, ő kint is volt velünk, emlékszel.
0: Hogy?
1: Dobálták őt a fiútáncosok. Nagyon iszonyú klassz élmény volt. És egy akkora színpadon találtam magam, tudtam, hogy ott nézi akkor 35 ezer ember, vagy nem tudom mennyi, és akkor mondták, hogy semmi baj, mert a tévében még nézik 104 millióan, mondtam, köszépen ezt, ha nem mondtad volna. Izgultam, az volt a legnagyobb élmény, hogy valahogy ez egy olyan dal volt, meg egy olyan esemény, ami nem osztotta meg a magyarokat, mert azért mi szeretünk megosztódni a két táborra, és akkor gyűlöljük a másikat. És ezt a dalt valahogy mindenki szerette, akkora szeretett, ilyen nem tudom, halmazba mentem ki, hogy mindenki, hajrá, hajrá, hajrá. Így mondjuk marha nagy volt rajtam a vállamon a teher, de a döntőt már nagyon tudtam élvezni, az egy ilyen kiemelkedő élményként maradt meg az életemben, meg tényleg egy ekkora színpadon képviselni egy magadba, vagy hát a saját csapatoddal az országot, azért az egy felemelő dolog. És azóta is, ugye nagyon nem jó helyezést hoztunk haza, de azóta
0: jó
1: is
0: helyezést olyan... hoztunk. Elárulhatom, mit mondtál nekem a telefonba.
1: Igen.
0: Mert én hazajöttem ugye a döntőről, én voltam ennek a projektnek a vezetője. És azért jöttem haza a döntőről, mert itthon csináltunk egy nagy szurkolói klubot, többet is, az egyikben én is ott zenéltem, meg szervezkedtem a többit. Kati fölhívott, mikor vége volt, és azt mondta, hogy ő csak szeretne bocsánatot kérni azért az eredményért. És mondtam, hogy annyira butus vagy, egyáltalán nem rossz ez az eredményem, nagyon jó. Sajnos az Eurovízióban, ahogy Kati is elmondta, sokszor a adott pillanatnyi geopolitikai helyzet határozza meg, tehát a valamelyik ország valamelyik vezetőivel éppen egy közösség nem szimpatizál, akkor a versenyzőt büntetik meg, ami nyilván egy hülyeség, mert hiszen ő nem tett semmiről se. Ráadásul Kati tényleg nagyon nyitottan, nagyon szeretettel ment erre az eseményre, mindenkivel szóba áll.
1: Mindegyen az egész csapat szívét, lelkét kitette tényleg. Igazából azt gondolom, hogy a dal maga igazolta a mi ott létünket. Olyan erővel megy még mindig a dal, és most a mostani Eurovíziós Dalfesztiválon is kaptam olyan videókat, hogy az előzetes, meg az utánlevő bulin ez a dal szól. Tényleg, ha eljutok Európába fellépni, még mindig éneklik velem. Szóval a dal maga igazolta azt, hogy ennek igenis ott volt a helye, sokkal fontosabb, mint egy akkori eredmény, illetve nem is az eredmény, hanem a helyezés. Kösz, nem jutott eszembe a szó, hanem az eredménye a dalnak, az sokkal-sokkal hosszabban tartó. Úgyhogy az fontosabb.
0: Liba bőr. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Benne pedig minden idők a legnagyobb slágerei szólnak.

0: Vicceskedtem Katival, hogy akkor belépett ide, hogy megvan-e már a dátuma a Mága Zoltán féle fellépésének. Most akik nem tudják, hogy miről van szó, ugye készültek mindenféle beadványok. Nekem nem hivatásom és nem tisztem bárkit is megítélni itt ebben a műsorban, különösen nem is fogom ezt tenni. Egy azonban biztos, hogy olyan pályázati anyag látott napvilágot, ahol olyan előadók szerepeltek a pályázatban, akikkel senki soha nem egyeztetett és nem is léptek fel azokon a rendezvényeken.
1: Ezeken a rendezvényeken.
0: Így van, azon, így van. És nekem ez nagyon szimpatikus, hogy Kati mindig kiáll magáért, tehát egy egyenes gerincű embert ismertem meg ő személyében. Hogy értesültél erről a hírről?
1: Én is a Terexnek az oldalán olvastam a nevemet, és többekkel együtt egyébként is sokban van szerintem a szakma, hogy micsoda nagyságrendű pénzek mentek ki olyan helyekre, és közben én például nagyon nagy színházba járó vagyok, és közben mondjuk egy színház egy 10 000 forintba kerül, mert vannak színházak, akik
0: kell, hogy gazdálkodják,
1: igen, egy lehetetlen helyzetben. És akkor egy-egy ember felé pedig csilliárdok mentek ki, úgyhogy szerintem mindenki sokban volt, és én is. És akkor megláttam egy ilyen cikkben a nevemet, hogy abban a pályázatban, ahol kifejezetten politikai kampány célokra kértek pénzt, az én nevem is ott van. Én évek ezelőtt valóban léptem föl a Zolival, és egy-két nagyon szép koncertet köszönhetek neki, de az, hogy egy politikai célú kampány koncert rendezvényre emlész, az egy másik bolygó. Évek óta nem dolgozom vele, és azért én is hát nyilván sokot kaptam, hogy ott vagyok egy ilyen listán, és én nagyon fontosnak tartottam, hogy azt elmondjam kifele.
0: Sajtó, mert nyilván kiderült, azonnal rákapott.
1: Igen,
0: erre.
1: És kiderült, hogy nem voltam egyedül, hogy nem volt tervben, hát én nem vállalok kampányfelépéseket, soha, semmilyen politikai célút, de hogy senki nem tudott róla, hogy velünk pályázott a nevünkkel.
0: Minden esetre ez most itt elül, remélem, már úgy értem, hogy minden a helyére kerül, tényleg nem hivatásunk nekünk ez ügyben dönteni. Ugyanúgy, ahogy a Kati is, szerintem a politikai semlegesség a mi dolgunk, hiszen mi szolgáljuk a jobb oldalt, a bal oldalt, a konzervatív,
1: a liberális, mindenkit. Én úgy vagyok vele, hogy aki az a művész, aki szeretne kiállni valamelyik oldalon, ha hite arra viszi, hajrá. Tehát szerintem ez oké. De én nem szeretném, én szeretnék, ügyek mellett nagyon szívesen kiállok, és az szerintem fontos, hogy az embereknek legyen szívügye, vagy legyen olyan, ami, vagy egy művésznek legyen egy-két olyan ügy, amit ő szeret, amit fontosnak tart, ami nem a zene, hanem amellett kiáll, nekem is van ilyen, de a zeném az nekem egy tiszta terület kell maradjon.
0: És akkor még egy picit hadányaljam ezt a képet, hogy többféle művész mindkét oldalon hitettett a mellett, hogy kit szeret, vagy kit szeretne az ország vezetőinek. Ezek között vannak olyan művészek, akik hitelesek, akik mögött életmű van, teljesítmény van, és vannak olyan művészek, akik mögött kétes teljesítmény van, és viszonylag rövid és szerény életmű, és a nagy sikeréket bemutató könyv szűken érni el a kétlapos terjedelmet.
1: Meg szerintem itt is olyan egyszerű, hogy ha valakinek arra fele visz a lelke, azt én elfogadom. Amikor azt érzed, hogy a pénz miatt teszi, akkor van. Hát szerintem akkor van rossz szájízed a dolognak.
0: Pontosan.
1: Ennyi.
0: Na menjünk tovább, foglalkozunk a zenével. Az előbb vicceskedtem az ügyben is Katival, hogy Liba Bőr, mert hogy ez egy fantasztikus projekt lesz. Megmondom őszintén, amikor megláttam a hirdetését az egyik közösségi oldalon, akkor egészen elcsodálkoztam, micsoda ötlet.
1: Bizony.
0: Hát kérem szépen, mindjárt elmondjuk, hogy mit jelent ez a Liba Bőr, ki találta ki, és kik vannak benne, mert hogy tényleg Liba Bőr. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Aki szereti Shakespeare-t, vagy szereti az izgalmas dolgokat, regényeket, különböző műveket, amely titokzatos. Hát a Midsummer Night's Dream, amely a Szent Iván éjről szól, és erre a különleges estére koncentrál, ez ugye június 23-a, ez az éjszaka. Hát nagyon sok minden történik, ajánlom mindenkinek elolvasni, tényleg elképesztően jó. Shakespeare és Arany János fordításában jutott el Magyarországra, és én azt gondolom, hogy én amennyire az angol tudásom terjedt, én elolvastam az eredetit is, sőt elő is adtuk az egyetemen a színjátszó körben, angol, de a magyar fordítás szerintem jobb, mint az eredeti. Tehát Szent Iván éj, ott mindig történik valami csoda. Ezúttal milyen csoda fog történni, Kati?
1: Tényleg egy nagyon extra ötletű koncert lesz az arénában. Csinálunk egy olyan koncertet, ahol gyakorlatilag nem csak a fellépők énekelnek, hanem duettezünk közönséggel. Az aréna közepén lesz egy hatalmas, 17 méter magas tűz, mint egy tábortűz, egy hatalmas tábortűz, körülötte a zenészek, sok gitáros, mindenféle zenész, és aki jegyet vesz a koncertre, az kap egy dallistát és egy szöveglistát. Ezek nagyon ismert slágerek lesznek, magyar slágerek, ki is lesz vetítve a szöveg, de le lesz előre, megkapod előre, megveszed a jegyet, hogy mondjuk elhangzik a, nem tudom én,
0: na, 220
1: felett, nem mondom el, mondjuk 220 felett, és megvan adva, hogy melyik részt énekli a sztár, és melyiket a közönség. Úgyhogy lehet rá előre készülni. Én azt gondolom, hogy együtt énekelni tényleg magic. Az valami magic. A kórus éneklés, hogy minél több annak, annak van egy olyan ereje, mint semminek. És úgy fog zajlani, hogy van egy koncertmester, vagy egy ilyen porondmester, aki betanítja először a közönségnek, megtanulják együtt énekelni, és aztán elindul a zenélés, és jön ki sok ismert énekes, ezt többen is leszünk, nem csak én, és tényleg sok területre lesznek színészek, Fűr Anikó, Udoros Dorottya, Hevér Gábor, Gubik Petra, Cutor Zoli, én szóval sok-sok...
0: Péter Fiboli, Olá Gergely, Pintér Tibi, Keresztes Ildi.
1: És akkor jön az énekes, és akkor egy kicsit ének az énekes, aztán együtt közönség, megint az énekes, mert szóval, hogy tényleg valószínűleg egy nagyon egyedi és fantasztikus élmény lesz annak, aki eljön. Tehát csak szerintem szuper ötlet.
0: A koncertek koncepciója is ez egyébként, csak ez most hivatalos és szervezet lesz, mert pont az a jó koncertekben is, meg ezekben a partikban is, hogy közönség énekli együtt.
1: Igen.
0: Most mindegy, hogy ez pendrive-on jön, vagy élőben játszik egy zenekar, de az, hogy van közös éneklés a lehetőség,
1: abszolút,
0: és ez most legalizálódik, ott lesz a szöveg, és igen, hát tényleg ezzel együtt egy nagy élményre
1: készülhet. És csupa nagy sláger, úgyhogy mindenki, amúgy is mindenki ismerni fogja a dalokat, de szerintem ez így még extrább lesz.
0: Szerintem zseniális ötlet. Igen. Kati, sok sikert kívánok.
1: Köszönjük
0: ehhez
1: szépen.
0: Is. Meg mindenhez, amit csinálsz.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Mindig olyan jókat tudunk beszélgetni.
0: Köszönöm szépen, Wolf Katival beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Remélem önök is ti is velünk tartotok.

Akkor Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Wolf Katival beszélgettünk itt a Retrorádióban. Remélem velem tartanak, hiszen a folytatásban újabb sztárvendégek érkeznek, és újabb beszélgetésekre számíthatunk itt a Sztársávban.

0: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
0: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
0: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: A társadalom megújítására szólította fel a fiatalokat a pápa, lövöldözés Toledóban, győzelemmel hangoltak a VB-re a brazilok és az argentinok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalokat a társadalom megújítására szólította fel 14. Leó pápa Madridban. Az egyhetes spanyolországi látogatásán résztvevő egyházfő egy több százezer fiatalt megmozgató imavirrasztáson arról beszélt. A közöny a háború és a hazugság helyett a szeretet, az igazság és a hit útját kell választani. A pápa arra bíztatta a fiatalokat, hogy családjukban, iskolájukban és munkahelyükön is a pozitív változások képviselői legyenek. 14. Leó pápa ma Madridban mutat be szabadtéri szentmisét, amelyre a szervezők 1 millió résztvevőt várnak. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio államban. A támadás a toledói Old West End Fesztivál közelében történt, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A hatóságok szerint a lövöldözők valószínűleg egymást vették célba, a lövések azonban több fesztiválozót is eltaláltak. Két sérült állapot a kritikus. Az elkövetők továbbra is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A történtek miatt a fesztivál mai programjait törölték. Új odúpark segíti a madarak és denevérek megtelepedését Szegeden, a Tisza és a Maros találkozásánál. Az uniós támogatással megvalósuló természetvédelmi fejlesztés részeként csaknem 500 madár és denevér odút, valamint vércse és kuvikládát helyeznek ki. A szakemberek szerint a denevérek és énekes madarak a csípőszúnyogok számának csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A programhoz iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények is kapcsolódnak. Győzelemmel hangolt a labdarúgó világbajnokságra Brazília és Argentína. Carlo Ancelotti együttese 2-1-re verte Egyiptomot. A címvédő Argentína könnyed sikert ért el Honduras ellen. 2-0-ra nyerte a dél-amerikai válogatott Martinez és Simeone találataival. A labdarúgó világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, csütörtökön kezdődik. Először lesz 48 csapat a tornán. Összesen 104 mérkőzést rendeznek az előttünk álló több mint egy hónapban. Folytatódik a meleg nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban záporzivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és egy legenda érkezik ide a stúdióba. 91 esztendős, teljesen friss, és mindent tud a világról, sőt, talán még annál többet is.

Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy ígértem, a magyar természettudományos ismeretterjesztés egyik legnagyobb alakja születésnapja alkalmából elfogadta meghívásunkat. Úgy hívják, hogy Juhász Árpád, dr. Juhász Árpád. Tit talán ez a szó még sokaknak mond valamit, ott vált ismerté. Te dolgozott a Deltában és számtalan más produkcióban is. Egész életét az ismeretterjesztésre tette fel, és bizony velünk is nagyon sokszor, nagyon sok mindent megosztott. Egy érdekesség is lesz a beszélgetésben, mert hogy ő indián, legalábbis lélekben is legbelül, van neki indián neve, sőt, indián találkozókon is részt vesz, nem akármilyen indián, de hallgassuk majd meg együtt, hogy milyen. Tartsanak velem, jön és indul a mai Sztársáp harmadik órája, vendégünk dr. Juhász Árpád lesz.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és az úr, aki velem szemben ül, az ember, 1935. június 1-én született a verőfényes Pécsett. 1957-ben szerzett geológusi diplomát az ELTE-n, majd dolgozott a Magyar Természettudományi Múzeumban, és már a 60-as években rádióban, újságokban, később televízióban népszerűsítette a tudományt. 1971 és 86 között a TIT, már talán emlékeznek erre a szervezetre sokan, természettudományi stúdiójának igazgatója volt, később a TV2 egyik vezetője lett. Hát ez nagy vonalakban, mert ennél sokkal több van az emberben, az ember mögött. Páratlanul friss elmével, 91 évesen itt ül velem szemben Juhász Árpád, és köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, Árpi!
1: Hát én meg nagyon köszönöm a meghívást, egy ilyen öreg embernek jó esik. Főleg, hogyha ugye ilyen visszafojtott exhibicionizmus dolgozik benne.
0: És ezzel egyáltalán nincs semmi baj, mert hogy minden megmozdulása, ha a deltáról van szó, ha a másfél millió lépésről Magyarországon, ha a kerekek és lépések, natúra gondolkodó, sorolhatnám nagyon hosszasan az ő pályafutásának nagy állomásait, mindenhol egy cél vezette, hogy átadja a tudását az embereknek. Honnan jött neked ez a hitvallásod, vagy ez a célod?
1: Lehet, hogy valahogy genetikai módon. Tudnék, az én apai nagypapám az egy ilyen görögkatolikus kántortanító volt. Megvan még az oklevele, Ungváron állították neki, és azon rajta, hogy Juhász János, Tóth magyar nyelvű görögkatolikus kántortanító. Most ebből csak annyi a lényeg, hogy valószínűleg azt örökölhettem, hogy ami nekem fontos, azt másoknak is el tudja mondani. Tehát én így tudom ezt eredeztetni, talán ezt a állandó megnyilatkozási vágyat, amelyik van bennem.
0: Ápi, a szüleitől mit hoztál, mit kaptál? Mert ugye ő nagypapádról volt most szó, ugye, akit mondtál?
1: Két különböző nagypapámról tudnék mesélni, az egyikből, ez az apai. Egyébként, hogyha lesz idő, egy kis sztorira elmondanék.
0: Most van valamit. Idő, megérkezett az idő.
1: A másik egyébként dédapáig visszamenően bányászok voltak, bányamester volt a dédapám, Címvaldba született, ugye Németországban, és aztán az 1800-as években, amikor a Mecsek környékén a szénbányászat föllendült, akkor ezeket a német familiákat oda telepítették, úgyhogy az én nagymamám is, meg édesanyám is már Pécsbányatelepen születtek. Tehát valószínűleg az ásványi nyersanyagokhoz, a szénhez, az olajhoz, a bauxithoz, stb. Való vonzódásom, affinitásom, és hogy végül is geológus lettem, ez valószínűleg ebben gyökerezik. És akkor visszatérve egy kis urokkal, ugye apai nagypapámra, hogy mik vannak a világban. Egyszer utazunk egy autóbusszal keresztül Portugálián, egy magyar társasággal, és valaki, aki előttem ült, és addig én nem dumáltam vele, visszafordul, azt mondja, milyen érdekes, itt van egy ilyen tábla, útjelző tábla, hogy Estremas, ő megismer Magyarországon egy olyan hegyet, amit úgy hívnak, hogy Estramos. Ha, mondom, ne, ezt nekem mondja. Hát ugye oda jártunk, mint geológus hallgatók, gyönyörű barlangokat tárt fel a kőbányászat, de ez mondjuk csak az egyik része ennek a tájhoz fűződő vonzódásomnak, mert két faluval arrébb van egy olyan falu, amit úgy hívnak, hogy Viszló, és ott volt az én nagypapám valamikor görögkatolikus kántortanító, és édesapám 6 más fiú testvérével együtt ott született. Mire az illető, akivel eddig nem kommunikáltam, azt mondja, Viszló? Hát ott született az én édesanyám. És mikor hazajöttünk Magyarországra, akkor elhozott egy nagy fényképet, ott ült rajta az én bajuszos nagypapám, és az ő édesanyja, mint egy pici kislány, ilyen két kis szopfal, hogy üldögélt a fűben ennek a régi iskolának az udvarán, és még itt a történet nem ér véget, mert belejön ez az egész hálózatelmélet, hogy egy tévéműsornak a során, ahol Sebestyén Márta volt a fővendég, egy szünetben ültünk a kanapén Bubnó Tamással, hát ismered nyilván a nevet.
0: Igen, persze.
1: És vezégettük arról, hogy görögkatolikus vagyunk mindenki.
0: De mondjuk el azt azért, hogy tehát nehogy félreértse valaki, bár nyilván sokan tudják, hogy ez nem ortodox istenhívők, hanem ez a katolicizmusnak egy ága. Magyarországon ott az észak-keleti sarokban nagyon sokan laknak, és nagyon komoly erőt képviselnek a hitben és a vallásban.
1: De Pesten is egyébként, és hát a főutcai templomnak volt valamikor a Stankai Pistának, a színésznek az édesapja volt a paróhús. De hogy visszatérjek Viszlóra, szóval Bubnó Tamás mondja nekem, hát Képzeld el, az iskolával átelemben a dombon, a görögkatolikus templomnak, a paróhusa pedig az ő édesapja volt, Bumbó Tamási. Tehát hihetetlen, hogy ebben a nagy univerzumban egy ilyen szűk kis faluhoz azonnal tudnak emlékek felszínre törni.
0: Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne pedig Juhász Árpád a vendégem, aki június 1-én ünnepelte születésnapját, a 91-et. Mindjárt visszatérünk, remélem itt maradnak önök is.

0: Juhász Árpád a vendégem még mindig itt a Retro Rádióban, és nagyon sok mindenről beszélgettünk már eddig is, és tényleg olyan hihetetlen tudás van a fejébe, hogy én bárhol vagyok a világon, rendszeresen előfordult, hogy én fölhívtam mondjuk például Hawaii-ról, és érdeklődtem a vulkánokról és a különböző geológiai kérdésekről, mert bármire kapásból tud válaszolni, bármit is kérdezek. Úgyhogy most elmegyünk, ha benne vagy, együtt az ázsiai kontinensre. Árpi, úgy tűnik, hogy a világ gazdaságilag, kulturálisan egy új szegmest, egy új világot nyitott saját magának tulajdonképpen, mégpedig Ázsiába került nagyon sok minden, ami eddig máshol volt. Tudom, hogy egy nagyon sokszínű és nagyon különleges kontinensről van szó, sokféle különlegességgel, de mire számíthat az utazó, aki Ázsiába látogat?
1: Hát ugye nem lehet egységes klímáról beszélni, hát mondjuk India hihetetlen széles skálán mozog klíma szempontjából. Fölmész ugye az Himalájába, akkor van mínusz 30 fok, vagy mínusz 40 fok, jégvilág, és így tovább. Ugyanakkor Kínának vannak ugye hatalmas nagy olyan területei, amelyek teljesen sivatagok, és hogyha már kihagytettem ezt a szót, hogy sivatag, akkor például nekem rögtön az ugrik be, hogy a mai világban ugye ezek a ritka földfémek, amelyek nélkül nincs digitális világ, nincsenek mobiltelefonok, nincsenek
0: csippek
1: és egyéb tovább. Tehát a pillanatnyilag a ritka földfémek 80%-at Kína területén bányásszák, és ez olyan környezetrombolással jár, főleg ugye Belső Mongólia területén, úgy hívják Kínának ezt a részét, termezik ezeket, hogy az összes létező felszíni folyóvíz olyan mértékig elszennyeződött, hogy még a talajvízből sem lehet

0: Egyébként, és nem csak klíma szempontjából, hanem populáció szempontjából a világ alapvetően Ázsiára. Ugye Kínában a szigorú születésszabályozás miatt úgy stabilizálódott 1,4 milliárd körül a népesség, de ugyanakkor például Indiában, ahol korábban erre nem figyeltek úgy oda, ott most is még a hegyi falvakban 6-7-8 gyerek születik. És ma India megelőzte Kínát is, 1,45 milliárd tulajdonképpen a lakossága. És óriási társadalmi szakadékok vannak, milliárdosok tömege, és ugyanakkor olyan iskolák a hegyekben, ahol a gyerek fizikailag például nem tud eljutni, mert naponta 4 órát kéne gyalogolni oda, meg 4-et vissza, hogy egyáltalán egy iskolai oktatáson részt vegyen. És ott még mai napig folyik a gyerekkereskedelem, Nepáltól kezdve Indiáig, és bár hivatalosan nincs kasztrendszer, de gyakorlatilag a magasabb kasztokba eladják a gyerekeket az alacsonyabb kasztokból származó gyerekeket. Szóval döbbenetes dolgok vannak. Ugye, de mondjuk megnézed Vietnámot, vagy Kambodzsát, vagy Laoszt. Hihetetlen változások mennek ott is végbe. Hát az első, ami az embernek szemébe tűnik, hogy hihetetlen méretű erdőirtás folyik. Csodálatos trópusi esőerdők tűnnek el az ember szem előtt, és gyakorlatilag már csak a nemzeti parkokban maradnak meg érintetlen ökoszisztémák. Ugye hát a háború hátrahagyta a maga nagyon negatív emlékeit, akár Kambodzsába mész, akár Laoszba, akár Vietnámba, ott látod a kolduló gyerekeket csonka lábbal, csonka kézzel, akik még a vietnámi háború idején ugye sérültek meg, és érdekes példa arra gondolni, amikor te kambodzsai gyerekeket filmezel és interjúkat csinálsz vele, hogy ők valamit tudnak-e a Pol Pot rezsimről, tudnak-e bármit arról, hogy az ő szüleik milyen korban nőttek fel, ahol egy ilyen őrült diktátor a saját népét irtotta, több mint 2 milliós ugye, embertömeget végezve ki, minden emberi elmét felülmúló kegyetlenséggel. 3 éve jelent meg egy könyvem, az a címe, hogy Gyerekek a nagyvilágból, az alcím az, hogy jégvilágtól a trópusokig, és pontosan tulajdonképpen arra igyekeztem választ keresni, amit te kérdeztél, hogy vajon ezekben az országokban beleértve Grönlandot, a jégvilágot, vagy a dél-kelet-ázsiai trópusi országokat, milyen jövő vár a gyerekekre? A globális fölmelegedés miképpen hat mondjuk egy északi-sarki régióban, és miképpen az egyenlítő közelében, vagy más trópusi területeken? És hát elég pessimista képeket voltam kénytelen fölvázolni, anélkül, hogy az ember a jövőt ugye hát mindenképpen pessimistán ítélnie meg. Én ugye mindig csak a madást idézet szoktam ugye felszínre hozni, hogy ember küzdés bízva vízzel, és én még mindig most, amikor megszületett az első dédunokám, akkor is abban a reményben ünnepelte meg most az ő 1 éves születésnapját, hogy mire mondjuk 20 vagy 30 éves lesz, ez a bolygó még elég zöld lesz, az űrből nézve elég kék lesz, és egy lakható, és nem egymást írtó populációból fog állni.
1: Ámen, legyen így. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei, és egy zseniális tudós, aki nem csak magának, és nem csak a tudós társadalomnak dolgozott egész életében, hanem önöknek is, nekünk is. Egy polihisztor, aki több területhez is nagyon komolyan hozzá tud szólni, Juhász Árpád, 91 éves, mindjárt folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ázsiába kalandozunk Juhász Árpáddal, akit arra kértünk, hogy egy picit meséljen nekünk arról, hogy mire számíthatna, vagy számíthat az, aki ellátogat Ázsia egy országába. Nyilván egy nagyon sokszínű és nagyon nagyméretű területről beszélgetünk, tehát egységes se népet, se nyelvet, se kultúrát, se időjárás, se klímát, semmit nem tudunk mondani. De mégis valamiért ott koncentrálódik most, úgy tűnik, hogy arra felé halad a világnak az ereje. Mi az oka ennek? Vajon miért pont Ázsia lett a következő, ugye? Európa után jött Amerika, és most én azt látom, hogy Ázsiába települ minden.
1: Sokan azt mondják a kultúraantropológusok és populációkutatók között, hogy tulajdonképpen az emberi történelem során állandóan áthelyeződtek a súlypontok. Hát mondjuk Egyiptom, vagy Görögország. Egy a lényeg ebből, hogy az akkori civilizációk, akár Egyiptom, akár akkor azt jelentette, ez globális értelemben, hogy az emberiségnek a startolása valahol a Mediterránen történt meg. Ha még régebbre visszanyúlunk, a Homo sapiens megjelenése meg afrikai. Ugye, mert aki járt az oldubai szakadékban, mint én, ott tudta, hogy a különböző evolúciós ágak hogyan végződtek el ezen a képzeletbeli fatörzsön, hogy haltak ki az Australopithecusok egy bizonyos evolúciós folyamat során, mi történt a Homo erectusokkal, és végül hogyan jelent meg 200 ezer éve a Homo sapiens. Most már azt is már ugye kutatni tudják, hogy vajon volt egyáltalán valami erősebb kapcsolat a neandervölgyiek és a Homo sapiens között, de, és úgy tűnik, hogy igenis vannak népcsoportok, ahol jelentős arányban vannak neandervölgyiekre jellemző gének. Tudod, igen, hol a legmegdöbbentőbb? Tibetben a legnagyobb arányban. Tehát az egész föld tulajdonképpen hatalmas migrációknak a következtében alakult olyanná, de hogy ugye a sorrendet tartsa meg, tehát mediterrán világ, utána átterülődött ugye Nyugat-Európába tulajdonképpen, hogy így mondjam, a civilizációs fejlődésnek a területi súlypontja. Utána megtörtént az, hogy a stafétabotot átvette Amerika, és ma már úgy néz ki, hogy valahogy kicsúszik ez a hegemon szerep Amerikának a kezéből, mert olyan hihetetlen embertömeg, olyan gazdasági erőforrások, Indiától kezdve Kínáig, és ezekben a kis tigrisekben is, amiket te is említettél, amelyek komoly nagy konkurenciát jelentenek az Egyesült Államok számára, és amelyek előbb vagy utóbb tulajdonképpen ebben a digitális világban is vezető szerepet fognak játszani.
0: Hát döbbenetes, amiket mondasz, és hihetetlen az elmét, hogy mennyire friss és milyen szertágazó tudásod. Tartsanak velünk, Juhász Árpád a vendégem. Mindjárt folytatjuk. Hello!

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Juhász Árpi beszélt nekünk az imént arról, hogy a kultúra bölcsője, legalábbis ez a modern kultúra bölcsője, mert régebben visszamenve nyilván Kínában, sok más helyen is nagy dolgok történtek, de mondjuk az európai kultúra bölcsője azért leginkább a tengerész népekhez köthető, akik elindultak és megpróbáltak felfedezni különböző helyeket. Árpi nem csak geológiával foglalkozik, hanem kultúrával és kulturális antropológiával is, és hát indiánokkal előszeretettel, többször előkerült már a mi beszélgetéseink során, mert hogy magában is érez egy kis indián vért.
1: Aki legnagyobb hatással volt rám abban, hogy én indiánná váljak, ilyen 14 éves koromban, 13-14 éves koromban, az egy olyan magyar író volt, Borvendég Deszkás Sándor, írói állnevén Fehér Szarvas, aki komolyan hitt arról, hogy valami furcsa, ilyen spirituális és kvázi genetikai kapcsolat van közte és az indiánok között, ami valóságban nem létezett, de ő annyira mélyen hitt benne, hogy amikor megírta ezeket a könyveit, amik rettentő nagy hatással voltak rám, például mondjuk a Részbőrű Messiást, vagy a Szikláshegyek Varázslóját, akkor én úgy éreztem, hogy azok valós események és valós játékok, amelyeket tulajdonképpen a könyveiben rögzített, és amelyek nekünk egy ilyen modellt jelentettek. Annak alapján tanultuk meg a gyöngyszövéseket, de ráadásul ugye ebben a korban, amikor én, hát én kis indián kamasz lettem, ez egy veszélyes játék is volt. 49-ben elvitte az ávó az egyik idősebb törzstársunkat, Kószáló Ésas volt a neve, Vízler József a polgári neve. Először nem is tudtunk arról, hogy hova tűnt, később derült ki, hogy először a Recski táborba, és még 53-ban, amikor Nagy Imre idején megszűnt a Recski tábor, akkor sem engedték szabadon, hanem egy újabb pert indítottak ellenére, azzal a váddal, hogy az amerikai néprajzkutatás címén tulajdonképpen az Egyesült Államokra kémkedik, hát a Tanú című film. Igen. De annyira bizarr
0: vagy vált. A Rosenberg házaspár, tudnánk az éleneket mondani.
1: Levitték a Várpolitár rabbányásznak. De most, tehát ő mondjuk jó barátunk volt, és a Fehér Szarvas könyvei, ezek jelentették azt, hogy bennem kialakult ez a különleges vonzódás az indián kultúrához, amiből aztán baráti közösségek jöttek létre. Mi voltunk a Huron törzs, aztán egyesültünk a Hét Tanácstűz népével, és minden év szeptemberének a végén teljesen illegálisan összejöttünk valahol a hegyekben, kis tüzet raktunk, hogy a fényen elátszódjuk messziről, hogy füstje le szálljon a szélszárnyán messzire, és akkor fölvettük a gyöngyszövéses cuccainkat, elszívtuk a békepipát, és ott két napig tulajdonképpen ilyen kalandjátékokat játszottunk, tehát ezek olyan mélyen gyökereznek, és elmentem egy hétre, képzeld el, Attila, egy szál pokróccal, azzal a céllal, hogy én egy héten keresztül elkerülök minden emberi települést, ha valaki szembe jön az erdőbe, akkor félreállok addig a fák közé, és minden napra kitaláltam egy saját rítust, hogy milyen típusú helyről nézem meg a napkeltét vagy a napnyugtát, milyen sziklalomról vagy egy hegyi kistónak a partjáról, és a legvégén kikötöttem maga egy hosszú kötéllel egy fához, és gondolom, hogy a mai gyerekek őrültnek tartanának, de én hajnaltól kezdve elkezdtem énekelni és táncolni egyedül az erdő közepén, és csak akkor hagytam abba ezt a furcsa ilyen révületbe, ugye torkosodó, torkolló valamilyen magatartást, amikor megláttam az esti csillagot az égen, és hogyha ezt kimondtam neked, az érettségi tételem az a naprendszer volt 1953-ban. És ki gondolta volna akkor, hogy majd a Marsnak a felszínén emberalkottak eszközök fognak közlekedni, a Spirit, az Opportunity, meg most már egy csomó más. Tehát hihetetlen, hogy közben a világ mit változott, és hogyha szabad eldicsekednem, a TV2-nek vannak ilyen tanfolyamai, és ők derítették ki, amiről én nem tudtam, hogy egy 10 évvel ezelőtt rólam elneveztek egy kisbolygót. Nek van egy nemzetközi skálán egy elnevezése, számok és betűk, és ott van egy rövid angol megfogalmazás, hogy miért kaptam meg ezt az elismerést, és hát ezen szoktam humorizálni, hogy hát én kétszer elváltam, és a második feleségem, ez egy spanyolhoz ment feleségül, aki érte geológus, de amatőr csillagász, és mindig szoktam neki üzenni, hogy Mateo, hogyha este kukkolod az eget, akkor nézd meg ezt a kis bolygót, amik rólam van elnevezve, nehogy a fejedre essek, arra nagyon vigyázz.
0: Egyébként a 423380-as Juhász Árpád nevű bolygóról van szó. Árpi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és még hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy Kóborló Farkas, azaz Juhász Árpád, majd ez az ő indián neve, Illegális Indiánok címmel írt egy fantasztikus könyvet mindenféle indiánról. Az én gyerekkoromban ezen tudtunk beszekedni egymással a gyerekek, hogy az inkák, az indiánok, az asztékok, vagy a jutahok, vagy bárki más, mert hogy az amerikai kontinensen, ha függőlegesen nézzük, gyakorlatilag a teljes vertikumban voltak indiánok. Na, mindezekről ír Árpi. Én jó egészséget kívánok neked, köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy minden évben valamely szegletét meg tudjuk vizsgálni a világnak. Most jártunk egy picit Ázsiában, és jártunk egy picit az amerikai régi indián kontinensen. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én meg a meghívást. Köszönöm.

Juhász Árváddal beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Megyünk tovább hamarosan, beköszönnek a 90-es évek is, lesz egy világhírű sportoló a vendégünk, utána pedig remélem hallgatóink is velünk együtt töltik a vasárnap délután. Tartsanak velem, jön az utolsó óra, mindjárt itt a Retro Rádión.

0: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
2: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: A pedagógusokat ünnepeljük. Jön a Monte Carlo-i Forma 1-es futam. Fokozódik a hőség, 30 fok feletti csúcsok lesznek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 1-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
5: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket kagylóvágásról, csípés vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
4: Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a tanárokat és az óvodapedagógusokat a kormány több tagja is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, olyan értékelési rendszerre van szükség, amely támogatja a pedagógusokat, segíti szakmai fejlődésüket, és bizalomra, valamint együttműködésre épül. A tárcavezető szerint a pedagógusok nem csak tanítanak, hanem közösségeket formálnak, és a jövő generációit készítik fel az életre. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Forma 1-es monakói nagydíjon. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája nyerte az időmérőedzést tegnap, ezzel pályafutása negyedik pole pozícióját szerezte meg. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajtolhat, míg a második sorból Lewis Hamilton és a hazai pályán versenyző Charles Leclerc várhatja a rajtot. Antonelli legnagyobb VB-rivális a George Russell csak a 6. helyet szerezte meg, míg a címvédő Lando Norris a 8. rajtkocka. Indul. A monakói nagydíj ma 3 órakor kezdődik. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcs hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban záporzivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Elérkezett műsorunk utolsó órája, Márkony Attila, DJ Dominik vagyok, kívánok mindenkinek kellemes napot, az úton lévőknek biztonságos közlekedés, vagy hogy a motorosok mondják, széles utat, főzőtársaimnak továbbra is csupa jót kívánok, sőt, mi

Kellemes vasárnap délutánt minden Retorádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy ígértem, érkeznek további vendégek ide a sztársába. Az egyik őjük, Guzi Blanka, ahogy mondtam, ő vezeti jelenleg az öttusa sportákban a világranglistát, és egy közeledő budapesti világkupán újabb sikereket érhet el, amely megerősítheti ezt a pozícióját, és érkezik Lányi Lala is, nem sokára, sőt ő érkezik hamarabb, aki pedig a Cosmix együttes kiválósága énekese, aki egyébként sok különleges produkcióban is szerepel, például Franciaországban és Németországban is egy különleges produkcióval fognak majd a közönség elé lépni. Reméljük, hogy sikerül, majdnem kész van a dolog, de majd ezt ő elmeséli. Blanka pedig, ahogy mondtam, egy zseniális öttusázó, tőle pedig meg fogjuk majd azt tudni, hogy vajon őt hogy érintette például a lovaglás elhagyása az öttusából, de nem is szaporítom tovább a szót, jöjjenek a sztárvendégek itt a Retorádióban.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy magyar hős, egy öttusázó, Guzi Blanka a vendégem a Retrorádióban. Ezúttal csak telefonon, mert elég elfoglalt és készül is egy nagy versenyre, mert hogy június 9 és 13-a között Budapestre figyel az öttusa világa, a Bokcsarnokban újra megrendezik az öttusa világkupát. Szervusz és köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állsz.
1: Sziasztok, köszönöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
0: Blanka drága, mekkora felkészülést igényel egy ilyen verseny? Mert hány hétig, napig, vagy hogy néz ki ez? Meg gondolom, nem egész évben vagytok azért így terhelve.
1: Hát, hogyha szigorúan akarom mondani, azt mondanám, hogy azért az éveket igényel, hogy az ember felkészüljön, de természetesen az évnek megvannak a bizonyos részeim, amik a versenyzésről szólnak, illetve az alapozásról, a felkészülésről, úgyhogy most már az a javában tart február óta a versenyszezon. Megvan, hogy ki milyen versenyeket célzott meg. Nem ez a fő verseny, talán egyikünknek sem, ezt elmondhatom, de szerintem mindegyikük számára ez egy fontos verseny lesz, hiszen Budapesten ritkán rendeznek azért ekkora verseny.
0: Blankám, én koromnál fogva még szoríthattam olyan öttusázókért, akik még 5 napon keresztül versenyeztek, akik lovagoltak, lőttek, szóval picit más volt az öttusa az én gyermekkoromban, mint amilyen most. Te hogy örülsz ezeknek a szabályváltoztatásoknak? Menjünk sorba, lézerranról mi a véleményed?
1: Én már eleve úgy kapcsolódtam be a sportágba, hogy lézerran volt, tehát nem tapasztaltam meg azt, hogy milyen, amikor ezt teljesen
0: kicsiként se, tehát kezdőként se?
1: Hát 16 évesen kezdtem el, úgyhogy még kicsiként sem volt rá lehetőségem, viszont azért ezt nagyon hamar megszerettem, és ez lett idejekorán a kedvenc számom, úgyhogy örülök, hogy ezt így összekombinálták, ezt a két sportágat, ugye a lövészetről, illetve a futásról beszélünk.
0: Igen.
1: Aztán azért jöttek olyan módosítások, amiket nem viseltek könnyedén a sportolók, ugye itt a sportág legnagyobb, legradikálisabb változtatása az olimpia után volt, a 24-es olimpia után volt, amikor is a lovaglást leváltotta a bizonyos OCR, magyarul akadályfutás, de azt gondolom, hogy megbarátkoztunk ezzel is.
0: Lovagolni azért lovagoltál, még ha 16 évesen is kezdted, hanem hiányzik?
1: Nem hiányzik, ugyanis sokkal szervesebb része lett az életemnek, lett egy lovam, és azóta gyakorlatilag most már csak hobbiként tekintek a lovaglásra, de napi szinten kapcsolatban vagyok így a lovakkal és a lovaglással.
0: Igazán nem értem ennek a döntésnek az okát, de ezt ráhagyjuk azokra, akik jobban értenek hozzá, mint én. De egy biztos, hogy az öttusának adott mindig egy sajátos zöngét az, hogy mindig sorsoltak lovakat. És a sok ismeretlen faktor mellett még egy volt mindig, hogy vajon milyen lovat húz valaki. Ha jó lovat húzott, nagyobb esélye volt a győzelemre, ha rosszabbat, akármilyen jó lovas is, kisebb volt az esélye. Ezt most kivették gyakorlatilag ebből, úgyhogy készülhetnek mindenképpen az új és megújított öttusa világkupára. Utolsó kérdésem, milyen erőben, milyen erőállapotban érzed magad?
1: Nagyon jó és kiegyensúlyozott formában fogok szerintem érkezni ez a versenyhez is. Hál' Istennek elég erős évet tudhattam magam mögött tavaly is, illetve tavaly előtt is. És hál' Istennek úgy érzem, hogy idén is elkaptam a fonalat, úgyhogy nagyon szeretnék egy jó teljesítmény nyújtani, úgy az év maradék részében is. Viszont számomra nem a számok a fontosak, hanem az, hogy a teljesítményem milyen, mennyire érzem azt, hogy a munka kijön, amit beletettem, úgyhogy azon leszek, hogy ezt megmutassam magamnak is, és illetve a szurkolóknak is.
0: Milyen fantasztikus ember Blanka, már szerényen nem tett említést az olimpiai negyedik helyéről, a tavalyi világbajnoki ezüstérméről, aztán a kairói világkupáról, és volt még egy ezüstérme is, és jelenleg vezeti a női világranglistát. Szóval egy igazi esélyessel beszélgettünk itt a Retrorádióban. Mi nagyon szorítunk, közel 2 millió hallgatója van a Retrorádiónak, mi mögötted állunk, és nagyon-nagyon szurkolunk neked is, és persze a magyaroknak. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm én! And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Lányi Lala a vendégem a Retro Rádióban, a magyar dance és pop egyik legismertebb alakja, elképesztően természetes előadásmódja, kiváló hangja, és elképesztően, és elnézést, hogy szóismétlésbe keveredtem, de szinte hihetetlen energiákat mozgat meg. Lala, te mit eszel, vagy mit csinálsz, hogy így végig tudsz futni másfél órát?
1: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, téged is, Attila, olyan szépen felvezettél, hogy most már mint el is érzékenyülök. De az a helyzet, hogy valójában nem nagyon csinálok semmi különöset, csak mozgok és odafigyelek magamra, egy teljesen normális életet élek.
0: Szoktál futni, úszni, vagy bármit csinálni?
1: Régen nagyon sokat futottam, az tény, meg atlétizáltam, hosszú távfutás volt. Ez szerintem csak megalapozta a fúvós hangszeren való játék éveken keresztül, az nyilván a légtechnikát segítette. Az, hogy én a színpadon gyakorlatilag kardiózok minden hétvégén, ugye több órát nyilván, akár naponta is, ez nyilván hozzájárul ahhoz, hogy így van, illetve tényleg odafigyelünk, tehát nem élünk szélsőséges életet. Az egyetlen egy káros szenvedély az, hogy túl dolgozom magam, és nagyon keveset alszom. Persze imádok aludni, csak ritkán jutok oda, hogy ezt így megtehessem.
0: És be tudod pótolni? Tehát van valami gyakorlat arra, hogy másnap délután, vagy korábban lefekszel a következő napon, mert én ezzel folyton harcolok, és nem jutok semmire.
1: Hát, hogyha éppen eljön az ideje, hogy most aludjak egy nagyot, akkor azzal az a problémám, hogy ha alszom végre egy rendes 8 órát, ne adj Isten 10 órát, mert tényleg mondjuk másfeleket vagy hármakat aludtam, akkor attól az egy alvástól annyira feltöltődöm, hogy utána nekem esküszöm másfél nap, az minimum kell ahhoz, hogy újra úgy igazán elfáradjak. Szóval én nem erre vagyok beállva alapvetően, mondjuk ki, hogy kicsit kevesebb alvással is beérem, de azért szeretek aludni.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Lala a vendégem, Lányi Lala, aki május 21-én ünnepelte nem oly régen a születésnapját. Rögtön visszatérünk, remélem velünk tartanak.

0: Szányi Lala a vendégem itt a Retro Rádióban, Csongrád megyei fiú, Hódmezővásárhelyen született, és hát én azt gondolom, hogy aki Hódmezővásárhelyi, az majdnem szegedi, és hát Szegeden van egy nagy-nagy fesztivál, amely minden esztendőben megrendezésre kerül. Én emlékszem, amikor elindult, sokkal kisebb volt, most már több tízezer ember van minden napon ezen a fesztiválon, és megbecsülik a magyar előadókat. Én azt érzékelem, hogy ott szeretettel látnak bennünket mindannyiszor, és szülővárosomhoz méltóan van az egész esemény összeállítva, és ugyan vannak külföldi sztárok is, nem is kevés. Te minket is megbecsülnek, te hogy érzed?
1: Pontosan ugyanígy érzem, akár össze is borulhatunk, hogy egyrészt mind a ketten olyan szívvel
0: élünk haza. Majdnem szegediek vagyunk. Igen, te annyira, majdnem szegedi vagy.
1: Én majdnem szegedi vagyok. Azért ehhez van egy aranyos sztorim. Megtartották a legszegedibb szegedi választást, és én Hódmezővásárhelyig belekerültem.
0: Ez a 365-nek a szavazás.
1: Igen, ez egy óriási, annyira kedves volt, és annyira kifejezi pontosan azt a kapcsolatot, ami valójában Szeged és köztünk van. De valóban az a bulikban is nagyon jól látszik, és az, amit elmondtál, az nagyon hűen tükrözi azt, hogy amint a közönség fordul felénk és a magyar előadók felé, valójában az egész fesztivál is megbecsüli és megtiszteli a magyar előadókat, és ezt jó látni.
0: Léptünk-e valamit előre? Mi privátban is nagyon-nagyon sokat beszélgettünk erről az elmúlt évtizedekben, mert gyakori volt az a kép, hogy mondjuk volt egy nagyobbacska fesztivál, a külföldi előadóknak külön konténer, légkondicionált, nem tudom, mindenféle dolog. Magyarok pedig 5-6 előadó egy sátor alatt állva várta. Ne nevess, nem így volt?
1: De igen, annyira vártam, hogy kimondj valami ilyesmit, nagyon jó. Imádom ezt hallani is egyébként, mert tényleg ez az igazság. Egy jurtában, amikor összeraknak bennünket.
0: És vagy... én szívesen vagyok veled, vagy bárkivel, csak olyan fura volt, vagy olyan rossz érdés. Én azért látok ebben elmondulást.
1: Ez így van. Egyébként ebben nagyon kevesen álltak bele, hogyha lehet ilyen szóhasználattal élni. Én igen, én ez a típus voltam mindig is. Ugyanis én azt gondolom, pontosan a tisztelet, a megbecsülés kifejezése az nagyon sokféle módon megnyilvánulhat, és ez az egyik formája éppen, hogy adott esetben, ráadásul, hogy egy magyar előadó adott esetben nagyobb showval lép a színpadra, mármint, hogy megbeszélt módon egy nagy showval érkezik, akkor annak a körülményeit is meg kell teremteni. Most csak egy vicces vagy nem vicces sztori, te Attila járod ugyanúgy az országot, azért tudjuk nagyon jó, hogy ma is bármilyen rendezvény környéken előfordulhat az, hogy nincs 2 kilométeren belül nagyon mondjuk egy rendes mosdó, nem hogy kezet mosni nem tudsz, de elmenni vécére sem sokszor, hogy elnézést kérek mindenkit, hogy ilyenekről beszélgetünk, de szóval a lényeg az,
0: hogy a WC után kezet most.
1: Hogy innen azért eljutni odáig, hogy egy rendes hűtött öltöző, akár egy konténer öltöző, az szép dolog, és azért örömmel jelentem ki, hogy ahol ennek van lehetősége és módja, ott a Cosmix ezt azért megkapja. Most már szinkronban a külföldi előadókkal, hál' jó Istennek, de azért ez hosszú éveknek a kőkemény munkája volt, hogy mi is olyan feltételeket támasztottunk, amire azt mondtuk, hogy ha ezek nem adottak, akkor mi sem vállaljuk, és ez nem hiszti, és ez nem sztáralűr, hanem azt gondolom, ez a létminimum.
0: Hogyan alakult a te életed? Mikor hagytad el Csongrád megyét? Már úgy értve, hogy tudom, hogy visszajársz, meg vissza is jártál, de azért mikor

0: kerültél állandóan Budapestre, és hogy ment ez a váltás?
1: Gyakorlatilag édesapám halála után, mikor ő 92-ben elment, én pont utána...
0: De nagyon köztisztetben álló polgára volt Vásárhelynek.
1: Igen, és akkor én gyakorlatilag leérettségiztem utána röviddel, és mondjuk úgy, hogy félig meddig azért hirtelen saját lábra kellett állni, fel kellett nőni, akkor elkezdtem egyébként vicces nem, de rádiózni is, meg inkább a gyártási oldalán, én nagyon keveset, de vezettem műsort annak idején az induló helyi rádiókban, akkor nyilván hódmezővásárhelyen, de inkább reklámokat gyártottam, és ezzel szinkronban ugye a saját produkción már dolgoztam, az még nem Cosmix volt, utána hirtelen a Hozsóval most átugorva sok minden apró részletet összetalálkoztunk, és gyakorlatilag 95 évelején költöztem fel, úgymond véglegesen Budapestre, de hozzá kell tennem ez a Budapestre, most is agglomerációban élek, tehát én azért kerültem a nagyvárost, én erdő mellett nőttem föl hódmezővásárhelyen, szóval én szeretem a természet közelségét, meg a mondjuk itt azt a vidékies hangulatot, ahol a szomszédok úgy ismerik egymást, meg úgy ugye kicsit más világ. Szóval ez most már mondjuk ki több mint 30 éve megtörtént.
0: És Lala nagy hittel nem csak a Cosmixot építi, hanem időnként egy-egy projektben is részt vesz. Hamarosan kiderül, hogy mi az, amin nagyon dolgozik most.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Van egy zenekar, egy angol zenekar, amely Lalának is nagy kedvence, és nagyon sokunknak egyébként. Mert hogy valami egészen különlegeset hoztak az elektronikus popzenében, ők a Depeche Mode. Megint készültök valamire, mi ez?
1: De alapvetően Depeche Mode volt az, aki áthangolta valójában én szívemet az elektronikus zenére. Nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán elkezdtem zenekarosdít játszani, és hát úgy hozta a sors, hogy most x évtizeddel később egy olyan eseménysorozat, egy olyan show-nak a részese lettem, mint a 101 hang, ami tavaly először került bemutatásra Budapesten, Magyarországon, az MVM Dome-ban, és ez egy hatalmas szintugrás előtt áll. Most már egészen biztosan mondhatjuk, hogy egyrészt december 10-én a második ilyen koncert megvalósul az MVM Dome-ban, és most tessenek megkapaszkodni, mert december 16-án Németországban, Berlinben, az Uber Arénában fog ez a koncert megtörténni, aminek a különlegessége azon túlmenően, hogy egyébként a férfi kar, a szimfonikus zenekar, a zenekar, és az a látvány, és az a hangulat, és a rengeteg sláger. Az, hogy eleve az Uber Arénában eljutni magyar produkcióként, alulról jövő idézőjelben produkcióként, ez azt kell mondjuk, hogy egyedülálló, tehát ez elképesztő, erre még nem volt példa a tudomásunk szerint.
0: És akkor az utolsó kérdés, ezt minden művésztől megkérdezem, miért elengedem. Hogyan készülsz a nyárra? Lesz egy-két emlékezetesebb, nagyobb bulid? Tudom, hogy nem szeretsz különbséget tenni kicsi és nagy között. Mondjuk akkor hármat mondhatsz.
1: Ha már beszélgettünk róla, ugye jövő héten már itt is van a nyakunkon a Deja Vu Fesztivál Szegeden. Ez mindig a fesztivál indító legnagyobb megmozdulás a szívünkben, és szerintem úgy a valóságban a fesztivál térképen is. Aztán ugye emlékezetes dolgok, igen, történnek, mindig rengeteg buli van, és valóban mindegyik egyforma, de már volt emlékezetes pillanatunk, képzeld el. Ritka az ilyen alkalom, de most májusban volt, hogy elmosott bennünket az eső, és azért ennél szerencsésebbek szoktunk lenni. Kis Tarcsára nagyon készültünk egy nagy koncerttel, és ez most elmarad, de már tudom az új időpontját, szóval, hogyha valaki éppen úgy gondolja, hogy szeretne ott lenni, az augusztus 23-án pótlásra kerül.
0: Ingyenes ez is.
1: Igen, aminek van egy óriási előnye, hogy folyamatosan fejlesztem én magam is a show-t, mind a repertoárban, mind pedig a látvány elemeiben, és tudom, hogy van még pár olyan dolog, amit most viszont már látni fognak is Tarcsán, hiszen addigra az is meg fog történni és elkészül.
0: Lala, köszönöm szépen, hogy eljöttél, sok sikert kívánok neked mindenhez, amit csinálsz, jó egészséget, és remélem minél többször találkozunk, mert mikor elmosott minket az eső, akkor is együtt lettünk volna, és legalább fél tucat másik eseményen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagy.
1: Én is köszönöm, és kívánok mindenkinek hasonló jókat, neked is, Attila.

Önök a Retroádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Rengeteg üzenetet kapunk a DJ Dominikus Fergetek Party és a Retroádió oldalra is. Ha belefér hallgatóinknak, szeretettel vesszük, a követnek bennünket, mert akkor értesülnek azokról a dolgokról, amik nálunk történnek. Rengeteg üzenet itt a Retroádióban. Jelesül a reggeli műsor műsorvezetője Krisztóf Éva járt nálunk. Következőt írta Luisa. Drága Évike, hallgatlak és könnyezem. Örömkönnyek ám. Nagyon büszkék vagyunk rád, csodálatos ember vagy és igazi példakép. Minden megvan benned, hogy igazi, nagybetűs ember legyél. Köszönjük a fantasztikus riportot. Köszönjük szépen, és önöknek pedig azt köszönöm, hogy velünk törtik a vasárnap délelőttet és kora délután. Ez már 21 néhány éve így van, és remélem, hogy még nagyon sokáig így lesz. Köszönöm Rolinak és Attilának a közreműködést. Búcsúzom, találkozunk jövő héten pénteken és szombaton. Bár aki gondolja, ma Kispesten egész délután a városnapon, amely ingyenes, hangsúlyozom, szeretettel várok mindenkit, de most már tényleg megyek, mert várnak. Önöknek is kellemes délután kívánok, akik még nem ettek, nekik majd jó étvágyat, kellemes pihenést, aki pihenhet, az úton lévőknek pedig biztonságos közlekedést. Búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, jövő hét pénteken 8-kor várok mindenkit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, elindult az új éghajlati portál, egyre több pollen lehet a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
3: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
2: Várhatóan ismét erősödik a pollenterhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás a romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea a vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fenyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot kívánok, ebéd utáni lazítás, de ne felejtjék, ez még mindig a nyárindító hétvége. Fantasztikus hűsítő nyereményekkel, ezekre mindjárt rá is térünk, de előbb jöjjenek a slágerek a Republiktól, a Real McCoy-tól és Alice Cooper-től.

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem tudom, ki hol töltötte eddig a hétvégét, vagy tölti még most is. A lényeg, hogy jó hangulatban teljen, és az is biztos, hogy ez a nyár első hivatalos hétvégéje. A tegnapi nap tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy siker a mostani játékunk. Hát ezen nem is csodálkozom, hiszen a tét nem kicsi, egy 50.000 forintos vásárlási utalvány a Family Frost jóvoltából, úgyhogy mindenféle finomsággal meg lehet tömni a fogyasztót, aztán természetesen az egész családot, úgyhogy érdemes továbbra is figyelni. Közben megjönnek a zenei finomságok, fantasztikus lágerekkel készültem erre a délutára is. Itt lesz velünk Kylie Minogue-tól Locomotion és a 90-es évek dance alapvetése Hathaway-től.

0: 0620 22 22 122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Anastasia és a Left Outside Alone. Remélem jól vannak, pénteken még sok helyütt őszies volt az idő, tegnap már belehúztunk jobban, mára meg abszolút nyáriassá vált, talán csak a nyugati határ mentén van jelenleg némi csapadék, nem mondom, mindenhol elférne. A vasárnap délutánban is rengeteg nagyszerű sláger belefér, a Roberteknek is szólnak, hiszen ma ők névnapoznak így június 7-én. Uraim, sok boldogságot, és természetesen a szülinaposoknak is, a 06-20-22-22-122-esre ma is jöhetnek az üzenetek, köszöntők is akár SMS formájában. Limállal megyünk most tovább, aki nagy visszatérésre készül, hiszen vagy még idén, vagy jövő év elején jön az új lemez, több mint 30 év kihagyás után. Valószínűleg abból is erőt merített, hogy ezt a slágert újra felkapták, egy teljesen új generáció fedezte fel magának, lévén felcsendült a rendkívül népszerű Stranger Things című sorozat harmadik évadában is, szóval jöjjön is az a nagy comeback, mert ennek a történetnek még nincs vége, mert a Never Ending Story.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Radics Gigi és az Úgy Fáj. A vasárnap délután általában közlekedés szempontjából meglehetősen laza szokott lenni, de hát ahogy nézem, elég sok fennakadás van ma. Az M3-ason Budapest felé a Hort előtt kiépített terelésben a 67-es kilométernél egy műszaki hibás jármű foglalja el az egyik sávot, emiatt lassulásra, torlódásra kell készülni. A 33-as főúton Besenyőtelek térségében egy személyautó az árokba hajtott, a 10-es kilométernél félpályás lezárás van. A 37-esen Szerencs átkelési szakaszán a Prügyi körforgalomnál elesett egy motoros, a 28-as kilométernél most rendőrök irányítják a forgalmat. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél a Biatorbágyi csomópont felhajtó ágát már megnyitották, úgyhogy ezt lehet használni. Az 52-esen pedig az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött el, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki erre szokott közlekedni, az remélem, hogy fogta, de hát ez most egy jó ideig alig, hanem így marad. Vigyázzanak magukra, óvatosan hajtsanak. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Az örök mozgó emberrel, az örökké mozgásban levővel megyünk most tovább. Man in Motion, azaz a Szent Elmo's Fire című film listavezető slágere érkezik John Parton.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Fun Factory és az I Wanna Be With You a 95-ös év nagy nyári slágere volt, de azóta is tartja magát. És már itt is van 2026 nyara, amit kár lenne jeges finomságok nélkül letudni.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Hát én a játékra jelentkeztem volna.
0: Volna? Jó napot kívánok! Egy keresztnevet hadd kérjek.
2: Erzsébet vagyok.
0: Kedves Erzsébet, honnan telefonál?
2: Ecédről.
0: Hát és miért ez a lemondó hang nem?
2: Hát nem, azt hittem, hogy nem jókor hívok.
0: Na, nagyon is jókor hívott, az már idáig rendben van, de kellene egy jó megfejtés is.
2: Hát Charlie-tól a kávéház.
0: Bizonyám, és mi lenne a kávé mellé egy jó gombóc vaníliafagyi, az úgy
2: hát,
0: megy?
2: Hát nagyon szívesen el, hogy
0: legyen akkor jó sok gombóc, mert ön a nyertes, gratulálok!
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jó voltából.
0: Abból már
2: köszönöm.
0: Kijön egy pár.
2: Nagyon köszönöm!
0: Nagyon jó, örülök, hogy sikerült, és hát én jó fogyizást, meg bármit ugye ebből azért be lehet szerezni, nem csak a gyalánkságokat, és szép nyarat kívánok önöknek.
2: Nagyon szépen köszönöm, és önnek is kívánok nagyon kellemes szép nyarat.
0: Amit már tulajdonképpen meg is kezdtünk itt a nyárindító hétvégével a Retro Rádióban, a folytatásban meg akkor tényleg legyen egy kis fagyi. És jön a Five. Ezzel a jó kis Queen feldolgozással.
3: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
3: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
3: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon tizedikként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50.000 forint

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szolgálatban a Vöröskereszt a Balatonnál. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csak nem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
3: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesi 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
2: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balaton fenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskúr közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, már adagolom is a gombócokat, jön a bikinitől a fagyi, és igazi, valóban fogyasztható formájában önöknek is juthat egy gigantikus adag, ha velem játszanak a nyárindító hétvégén. Aztán érkezik a Five és Michael Jackson is, ez a Billie Jean.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha az ember elmegy egy nyári retro partiba, biztos, hogy ebbe a fresh slágerbe is belefut. Kihagyhatatlan darab, igazi zicser lejátszani egy buliban, hogy táncolj még. És hogy legyen mit ledolgozni, lemozogni, arról is gondoskodom. Jó, nem muszáj ám dobozszámra falni a jégkrémet még akkor sem, ha éppen bőviben vagyunk. Meg hát a Family Frost ajándék utalványt nem csak fagyira lehet beváltani, egészséges finomságokra is természetesen 50 ezer forint értékben. Az ilyenkor nyár elején nagyon is jól jön, úgyhogy játékra fel, és nagy nyári slágerekre legalább annyira, mert itt lesz a Kaomától a Lambada, és Labustól a Be My Lover.

0: telefonáljon. 0620 22 22 122.
1: Legyen öné az 50 ezer forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.
2: Jobb is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Little Less Conversation Elvis Presley-től. Amikor a király elhunyt 1977-ben, akkor a ma szülinapos Liam Neeson még éppen csak bontogatta a szárnyait, kb. Akkoriban kezdett komolyabban a színészettel foglalkozni, éppen Dublinban élt, messze a hollywoodi világtól, de többször említette, hogy mindig is hatalmas Elvis rajongó volt, az 50-es, 60-as évek rockabilly és rock'n'roll korszaka óriási hatással volt az ő generációjára is Írországban. Hát bizony mindenkinek megvannak az idoljai, egyébként Liam Neeson továbbra is gőzerővel dolgozik, most frissen jött ki az új filmje, egyelőre magyar címe nincs, a fordításban kb. Annyit tesz, hogy négy srác bemegy a bankba. Hogy ott majd mi történik, azt még én sem tudom, de annyi bizonyos, hogy akció ebben is lesz, de jócskán fellazítva humoros jelenetekkel. Liam Neeson egyébként ma 74 esztendős. Most jön egy másik nagy Elvis rajongó, Phil Collins. A Genesis 90-es turnéján például strasszos fehér szerelésben ült be a dobok mögé, és így ütötte a fergeteges szólóit. Itt meg lazára veszi. You can't hurry love.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Rúzsa Magdi és a Tejút. Meg kell, hogy említsük az M7-est is, hát innentől kezdve ugye a vasárnap délutánok úgy fognak telni, az iskola szünetben meg még inkább, hogy óriási lesz a forgalom, de már most is van fennakadás, mert a Budapest felé vezető oldalon Székesfehérvárnál baleset történt, a 64-es kilométernél a két belső sávot lezárták, a dugó közel 6 kilométeres, aki teheti, az a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban letérve a 7-es főúton kerülhet. A 33-ason Besenyőterek térségében egy személyautó árokba hajtott, a 10-es kilométernél még félpályás lezárás van. Figyelmesen, türelmesen vezessenek, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. És hogy ne csak a nyár illata legyen itt a levegőben, legyen szerelem is, bár ez a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, sőt, Love is in the air, John Paul Young-tól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Enya és az Orinoco Flow. Bár az ír énekesnő rendkívül visszavonultan él Dublin melletti kastélyában, azért néha elárul magáról apróságokat, különösen az ételek tekintetében, mert a gasztronómia a nagy szenvedélye, a köris csirke az egyik kedvence, és aminek desszertként nem tud ellenállni, az a sajttorta meg a csokoládé fagylalt. Utóbbiból akár önök is feltankolhatnak itt a nyárindító hétvégén. Játszunk az 50.000 forintos Family Frost ajándékutalványokért.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia, Adrián vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Adrián! Hogy telt a hétvégén idáig?
2: Nagyon szuperül. Tegnap volt a férjemmel a házassági évfordulónk, a 6.
0: Jaj, aztán... hát szeretettel, gratulálok nektek!
2: Köszönjük szépen!
0: És mi volt a program?
2: Hát a kisfiunkkal itthon 3-asba töltöttük a napot.
0: Kellemesen finomságok társaságában?
2: Bizony. Sütöttünk, főztünk együtt.
0: És mi volt a desszert?
2: Tortát sütöttem, Kinder tortát.
0: Nagyon jó. Akkor a fagyi az még várat magára.
2: Igen, igen.
0: Akkor igyekezzünk ezt a hiányosságot pótolni, hogyha mondasz nekem egy jó megfejtést.
2: Emberek, mama.
0: Ennél többet nem is kell most tudnunk, mert nagyon jókor hívtál, és ezáltal te vagy a nyertes, gratulálok!
2: Jó, de köszönöm!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Ó, szuper lesz, nagyon szépen köszönjük!
0: Na hát akkor nagyon-nagyon sokszor 6 évet kívánok még nektek együtt, és rengeteg örömöt a gyermeketekkel, és egy csodálatos nyarat.
2: Köszönjük szépen!
0: Ez a hétvége meg pontosan erről szól, a nyárindításról. Jövünk még a játékkal is, és itt lesz a repülőktől a Ringasd el magad! Ringasd el magad! És jön Robbie Williams! Nekem az egyik nagy kedvencem tőle, ez a Supreme.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik számlálás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyházfő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabatéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
5: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
4: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ahogy emelkedik a hőmérséklet, egyre jobban kívánjuk a hűsítő finomságokat, a nyárindító hétvégén ezekre önök is szert tehetnek, ha velem játszanak. Én meg közben játszom a slágereket a repülőktől, Robbie Williamstől és az Opustól. Ez a Life is Life.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, el kell, hogy engedj a Csillától. Benne járunk már rendesen a vasárnap délutánban, de ez még csak a nyár felvezetése, felütése, úgymond, tehát a nyárindító hétvége, melyhez hozzá tartoznak a hűsítő, jeges finomságok is. Ezekre most önök is lecsaphatnak. Egy 50.000 forintos ajándék utalvány a tét a Family Frost jóvoltából ebben az órában is, úgyhogy érdemes figyelni. Aztán meghallgatjuk a We Are The World-et, de hogy ne csak nagyívű, nagyszabású dolgok legyenek, az Eiffel 65 slágerét is bedobom, ez a Blue.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Attól, hogy kanadaiak, még forrósodhat a nyári helyzet a Nick Kölbek házatáján is, ugyanis a banda hivatalosan is megerősítette, hogy a sorban a következő, a 11. nagylemezük már majdnem teljesen készen van, és ezt a fesztivál szezonban rengeteg koncerttel is felvezetik, Amerikában és Európában is játszanak, a grandiózus show mellett meg azt is ígérik, hogy vadonatúj dalok is felcsendülnek majd, meg persze a nagy-nagy klasszikusok, a nagy sikerek, mint a Rockstar, a Photograph vagy az imént hallott How You Remind Me. Michael Cembalo már visszavett a tempóból, sőt, már nagyon régen, annak ellenére, hogy voltak number one slágerei, ő sosem akart igazából sztár lenni, nem szereti a koncertezéssel, turnézással járó felhajtást, úgyhogy inkább a stúdió dolgozgat, producerként, dalszerzőként és filmzeneszerzőként is tevékenykedik, és azt is kevesen tudják róla, hogy már 17 évesen Stevie Wonder mellett gitározott, és a 80-as évek elején az amerikai zeneipar egyik legkeresettebb stúdiózenésze volt. Az a helyzet, hogy tényleg mindent el tud játszani, és emellett a hangja is fantasztikus. Ez a Maniac a Flashdance-ből, Michael

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ha zene szól, a Viva Kemet All Stars-tól, szóljon otthon is, a vasárnapi tevékenykedés mellé, vagy munkában, ha a hétvége azzal telik, és persze útközben is. Egy fontos info az M7-esről, a Budapest felé vezető oldalon Polgárdi előtt súlyos baleset történt, a 80-as kilométernél csak a belső sáv, illetve a csomóponti le- és felhajtóág járható, emiatt már több mint 5 kilométeres a torlódás. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Marci is ide írt, bár nem ezzel kapcsolatban. Azt küldte, sziasztok, tegnap nálunk családi piknik volt, és az egész úgy alakult, mint a rémrendes család rendkívüli epizódja. Mindenkinek szép délután. Marci, nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz hír, de remélem azért jól éreztétek magatokat. Tina Turnert hallgatjuk most. What's love got to do?

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Alpha Will és a Forever Young. Az énekes Marianne Gold a vendéglátóiparban kezdte, konkrétan zöldséget pucolt egy étteremben, még mielőtt elindították volna a zenekart. Hát a Family Frostnál nem ő aprítja, sőt a fagyit sem ő készíti, ezeket önök viszont most a nyárindító hétvégén megnyerhetik, nem is akármilyen mennyiségben.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Halló, Balázs, Attila vagyok.
0: Szia, kedves Attila, hogy telik a hétvégéd, vagy telt idáig?
2: Szia, köszönöm, nagyon jól, jó, meleg van, de még azért bírom.
0: Jó, hát hogyha még némi frissítő, hűsítő is társulna ehhez, akkor lenne igazán teljes az örömöd, legalábbis feltételezem.
2: Így van, igen.
0: És jó megoldásod van?
2: Angyalbőrben, Mo Sapiens-től.
0: Te még az a korosztály vagy, akinek még megvolt az angyalbőr?
2: Igen, igen, láttam a sorozatot, igen.
0: Ja, nem úgy gondoltam, hanem hogy téged is berántottak-e még?
2: Ja, már nem. Már éppen nem.
0: Te már ki tudtad mozogni, úgymond. De mindegy, az a lényeg, hogy ez megvan, a sorozat is megvan, meg a sláger is, úgyhogy ezáltal megvan a nyeremény. Gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
0: Tessék parancsolni!
2: Köszönöm szépen!
0: Nagy a család, el fog férni?
2: Azt hiszem, igen.
0: Jó van. Köszönöm, hogy játszottál, és további szép hétvégét, kellemes nyarat kívánok nektek.
2: Köszönjük.
0: És a következő órában is itt lesz még a Sansz, és mellé érkeznek az olyan klasszikusok, mint a Skorpióé. Vagy a Roxette. Maradunk lendületben, tartsanak velem!
3: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
3: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
3: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, egyre több pollen lehet a levegőben, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
3: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
2: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, azt beszéli már az egész város. Egyrészt, hogy újra dübörög a banda, másrészt, hogy ez a nyárindító hétvége, fantasztikus hűsítő nyereményekkel. Azért persze jön mellé a Skorpiós lágere is, meg a Roxette és Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, holnap is fel kell majd a nap, bár ezek a június elejé hétfő reggelek már talán nem annyira nyögvenyelősek, hiszen nyakunkon a nyár, tervezgetünk, készülődünk. A srácok leginkább arra, hogy végre a sarokba lehessen hajítani az iskolatáskát, de mi felnőttek vagy felnőttebbek is várjuk azt a kis szabadságot, feltöltődést, és ez már bőven a fagylalt szezon. A nyárindító hétvégén fel lehet tankolni, még játszunk a Family Frost 50 000 forintos ajándék utalványáért. Ha a gyerekeket kérdezzük, akkor tuti fagyira megy el az egész, de a bölcsházi asszony lehet, hogy mást is a kosárba tesz majd, ezt már önökre bízom. Az ízek közül meg most jöjjön a frissítő citrom, az egyik kedvencem. Lemon Tree, a Fools Garden-től.

0: telefonáljon. 0620 22 22 122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Lady Gaga és Bradley Cooper duettje a Csillag születikből, hibátlan darab. Bradley azért hiába énekel jól, inkább maradt a színészetnél, nem épít pop vagy rockstar karriert. Tele van viszont melóval, ezt a hétvégét ő is Monakóban a Forma 1-es futam helyszínén töltötte, de nem csak szurkolni meg nézelődni ment, hanem szakmai szempontok is vezették. Ugyanis ő lesz a következő Oceans film egyik főszereplője és rendezője is. A George Clooney és Brad Pitt által sikerre vitt széria most visszakanyarodik a múltba, azaz egy előzmény filmet forgatnak, melynek fő jelenetei éppen a monakói nagydíjon játszódnak majd, szóval Bradleynek kell némi terep tanulmányt is készítenie, hogy igazán autentikus legyen a dolog. Jól hangzik. A gyors gépeket Bryan Adams is kedveli, áll is a garázsában két klasszikus Porsche a 70-es évekből, mondjuk ő pont az a fazon, akiből nem nézném ki, hogy a legmodernebb mindenféle csillivilli kütyükkel ellátott járgányokért lelkesedik. Igazi old school vintage arc, amilyen a zenéje. Summer of 69.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Lehetsz király. Nagyon sokat vártak erre a rajongók, hogy újra élőben meg lehessen hallgatni az eredeti felállásban Berecki Zoltán, Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt. Két héttel ezelőtt Berecki Zoli 50. születésnapi koncertjén az arénában valóban összejött a dolog. Az este egyik legnagyobb sikere volt ez a Rómeó és Júliából. A rajongók kiemelték, hogy a három énekes színész között a mai napig megvan az az elementáris energia és kémia, amit a musicalben hoztak, és ami ennyire sikeressé tette nem csak őket, hanem magát a darabot is. Berecki Zoltánnak utólag is sok boldogságot, és legalább még egyszer ennyit. Az a 250 nem is hangzik olyan rosszul. Aztán ebbe az órában még belefér a Crucified, az Army of Lovers-től, és valami jöhet a diszkó aranykorából is, a Bonnie M és a Gotta Go Home.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Wonderful Life Black-től a csodálatos élet, és reméljük, hogy ez a nyár is csodálatos lesz. Ezen a nyárindító hétvégét mi is hozzátesszük a magunkét.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia Balázs, Zsolt vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia Zsolt, honnan hívsz?
2: Esztergomból.
0: Vágjunk is bele szerintem, pályázol erre a jó kis csomagra, ugye?
2: Úgy.
0: Neked mi a favoritod ízben?
2: Én szeretem a jégkrémeket is, meg az zöldségek, én az zöldségeket bírom.
0: Na, végre valaki, aki nem csak az édességre megy rá. Tényleg? Jó, akkor akár levest, akár főzeléket, mit tudom én, rizibizit. Ami kedvetekre való, de ehhez mondj nekem, légy szíves, egy jó megfejtést.
2: Forrest Gump, Balatoni láz.
0: És lesz nálatok Balatoni láz is? Mentek valahova?
2: Nem tudom, még megesett, hogy oda is megyünk, de egyelőre nincs terve Balaton.
0: De hogyha mégiscsak mennétek, vigyetek magatokkal jó sok borsót, mert az lesz, az tuti lesz. Itt a nyereményed, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
0: Na megvan, még zöld bab is lesz.
2: Gyerekek örülnek neki, biztos. Jégkrém túl tengyési tünetek lesznek.
0: Ne spórolj vele, adagoljad nekik rendesen. Köszi, hogy játszottál velem, és szép nyarat kívánok nektek.
2: Szép napot.
0: Én meg megköszönöm önöknek az egész hétvégi figyelmet, és átadom a terepet a kétórás időutazásnak, jelesül a poptarisznyának. Érkezik már is Bétót László. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
8: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
7: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskúr közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni második és negyedik század között lehetett lakott. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk, helyenként erőszerre készülhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro.

0: Egy nagy helló és üdvözlet mindenkinek ebben a csodálatos nyári időben. Indul itt a Retro Rádióban a Poptarisznya. Ritkaságok és nagyslágerek és persze remixek. Ez a Poptarisznya ma is itt a Retro Rádióban. Ehhez kínálok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
1: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ. Welcome to Sunday.

0: Never Gonna Give You Up. 1987-ben 25 országban listavezető dal volt ez. És ő az egyetlen férfi szólista, akinek első 8 kislemeze top 10-es helyezést ért el annak idején az Egyesült Királyságban. Fénykorában mindegy 40 millió lemezt adott el Rick Astley. Ez volt az egyik legnagyobb slágere. Ez volt a Never Gonna Give You Up.
1: Radio.
2: Pop-tarizmió.
1: Bítóth Lászlóval.
3: Bítóth Lászlóval.
0: Az eredeti nagyon régi. A remix annyira azért nem. Christy. Ez a Yellow River.

0: a budai ifjúsági parkban. Bizony nagyon nagy sláger volt, és a szünetekben, amikor diszkóztam, mindig le kellett legalább egyszer játszanom. Kriszti. Ez volt a Yellow River.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

Mindig van vele valami balhé. Most éppen alkoholt fogyasztott, ami nem baj, de utána autót vezetett. Nagy valószínűséggel ezt is megúszta, mint mindent, de mindig keresi a bajt, és mindig megtalálja. Britney Spears következik, még abból az időszakból, amikor elsősorban az ének volt a számára legfontosabb.

Igazából még bele se fogtunk a nyárba, de mi már gondolunk az őszre, az októberre. Hiszen előbb vagy utóbb elérkezik minden évben. Sorrendben a 7. nagy aréna retro party. Október 10-én lesz az arénában, és ott lesz Samantha Fox. Ez a Touch Me és Samantha Fox.

Ő volt Samantha Fox, és ez volt a Touch Me. Egy újabb hölgy. Korát meghozottoló fiatalsággal még mindig a színpadon. Cher. Egy albumot készített ezen csak és kizárólagosan abba slágerek szólalnak meg. Erről az albumról szól a dal The Name of the Game.

0: 6 perc múlva lesz 7:30. Ő volt Cher, és ez volt a Name of the Game.
1: The best music.
0: Több mint 50 évvel ezelőtt készült ez a dal az eredeti változatban. Azóta számtalan feldolgozás és remix követte a nagysláger életútját. A legjobb a Gypsy Kings-től talán, na meg ez a remix is. Ez a Gypsy Kings és a Volare.

A jövő héten szombaton jó magasra viszem a poptarisznyát. Irány Pécs. És az 535 méter magas Misina, illetve a hegy csúcsán álló 197 méter magas tévétorony. Itt lesz a nagy zenei utazás, amely 9 órakor kezdődik. Én mindenkit várok szeretettel, és remélem, hogy nem a magasságtól szédültök majd el, hanem a jó zenétől. Ami pontban 9-kor ezzel a dallal indul majd. Ennyit előjáróban, és hogy mi lesz még, az legyen meglepetés. Tehát jövő hét szombat, Pécs tévétorony. Pécs és környékének legmagasabb helye. Ez a Boney M. És a Rasputin.

Ez volt a Rare Bird. És ez volt a Sympathy. És már is itt az LGT. Kotta nélkül játszom az életem.

Ez volt az LGT és a Kotta nélkül, itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. We are the music. És ez már a TNT. Olyan jó volt.

0: Dobrádi Ákos és a TNT olyan jó volt.
1: Egy kultikus műsor és egy legendás műsorvezető. Ez a Pottarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: 2 perc múlva lesz 6:45. És még 7 ágra süt a nap, és jó idő van. És világos. Úgyhogy légy happy,
2: csak nyugi,
0: mert jön a nyár.

0: Nyugi baby.
1: Légy happy. Ez volt a Happy Gang Korival. Music to music. Music, music. Kellenek a szavak, és persze kell a melódia is. És momentán kell

Kell a melódia és kellenek a szavak. De van, amikor egy hangszer, ha megszólal, az pontosan olyan, mintha beszélne. Carlos Santana kezében a gitár nem csak zenél, hanem beszél is. 1976-ot írunk. Ez az Európa.

0: She Drives Me Crazy. Zucchero és Sir Tom Jones.
1: And now, more music.
0: Ez az első óra utolsó dala. Egy jó régi nagy sláger. Nils Sedaka és az Ó Carol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban. Kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabatéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
5: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
4: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonulát felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
6: Poptarisznya.
3: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
7: Retro Rádió.
8: Welcome to Sunday.
9: A második óra az AC/DC egyik nagy slágerével kezdődik. Ez a Rock and Roll Train.

Az idei Roland Garros utolsó döntőjét Kobolli és Zverev vívja. Momentán 2-2 az állás, a döntő szett kezdődött el Zverev adogatásával, és Zverev megnyerte az adogatását. Így a döntőszettben az ő előnye pontosan 1-0.

0: Ricky Martin. Ez volt a Living La Vida Loca. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Pop Tarisznya.
1: Wake up. It's time to make a move.

Miután Zverev elvette Kobolli adogatását és megnyerte a sajátját, így a döntőszetben 2-0-ra vezet. A Roland Garros férfi döntőjében. Most pedig következik egy nagyon-nagyon régi dallal, egy fantasztikusan csodával, a Rolling Stones. Simply the best. Ez a Tell Me. És a Rolling Stones.

0: Ez volt a Rolling Stones egyik nagy csodája. Ez volt a Tell Me
1: Radio.
2: Pop Tarisznyó.
1: Bíthót Lászlóval.
0: Terry Max. Anything, everything.

Kettő perc múlva lesz 7:30. Ez volt az elmúlt percekben egy kiváló dal Terry Max-től, ez volt az Anything, Everything. Mandy következik. Az Eurodisco korszak egyik nagy slágerével. Nem volt olyan zajos, mint a többi. Talán ezért is lett népszerű. I just can't wait. They just don't know what love can do. Mandy.

0: I just can't wait. Ő volt Mandy. Itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában.
1: Poptarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

0: 5 perccel múlt el 7:30. Ez volt a Too Unlimited, és ez volt a Twilight Zone. Nekem volt lehetőségem Marcelina első albumának elkészítésében részt venni, és találtam ki egy duettet, ami nagy sikere volt a lemeznek. Ez a duett következik most Marcelina és Demjén Ferenc.
1: Mindenki máshogy ég, nem is lenne jó másképp.
0: Repüljünk át az életen.

0: Marcelina és Demjén Ferenc. Repüljünk át az életen. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a poptarisznya. Igen, csak aktuális, hiszen nyár van. És mint tudják, Budapest nyáron.
1: Budapest nyáron, sokkal szabadabb. Budapest nyáron, sokkal szabadabb. Budapest nyáron, sokkal szabadabb.
0: Ez az Animal Kenny.

2008-ban készült ez a dal. Ez volt a Budapest nyáron. És az Animal Cannibals. És még mindig a nyár. Ez viszont 94-es. Fenyő Miklós énekel. Fiatal a nyár.

A Roland Garros idei bajnoka férfiaknál Zverev, aki a döntőszetben 6-1-re verte meg ellenfelét, és így övé a nagy serleg, és hát persze egy egészen nagy zsák pénz is. A Sort együttes dala ez eredetiben. Most is itt van a banda. Persze nem a stúdióban, hanem csak a különböző hangfájlokon. Készült egy remix a nagy klasszikusból. Ez a Short. És a Come on, Sabah.

Come on, sabah. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarizsnya. A mikrofonnál... Kell László. És a régi-régi nagy diszkós láger, egy 2000-ben készült mixe. Ez a Hey Hey Guy.

0: Hey Hey Guy. Ő volt Ken László.
1: Radio. Poptarizmi. Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval. Samba!
0: Bellini. Samba de Janeiro.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok. Zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. Szecsány Attila volt a segítségemre a mai napon. De ne menjenek sehová, hiszen jönnek a hírek, a híreket követően pedig jön az Abaházi Presto, Abaházi Csabával és fantasztikus magyar zenékkel. Mi pedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva a szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszonthallásra!
1: Pardon.
2: Bétót László.
1: Dynamite.
0: A viszonthallásra!
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Bye bye.
2: Bye bye.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
2: Adios.
3: Au revoir.
2: Au revoir.

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, elindult az új éghajlati portál, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
4: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, percőleges hónap, évszak milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
3: Várhatóan ismét erősödik a pollenterhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10.000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap még zavartan a nap lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz dalpremiér. Már ebben az órában hívom Horváth Tamást, és bemutatjuk legújabb 100-szor szép című dalát. Indulunk már is a Honeybee.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Kowalski meg a Vega, ez volt az Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek. Szép jó estét, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Lesz ma is dalpremiér vasárnapi Abaházi Presszóban. Horváth Tamást hívom majd pár perc múlva legújabb Százszor szép című dala kapcsán. 9 után velünk lesz Guzi Blanka, világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmes öttusázó, aki egyéniben világbajnoki ezüstérmes, legutóbb pedig az olimpián 4. helyet szerzett. Jövő héten lesz ugyanis Magyarországon, egészen pontosan Budapesten a Bokcsarnokban, vagy a Bokcsarnok körül az öttusa világkupa. Erről fogunk majd Blankával beszélgetni, és hívom Páfi Mátyást is, ő járt már itt édesapjával, kertmozikat üzemeltetnek a Balaton partján, hogy hogy járulnak hozzá a Balaton retro hangulatához, milyen filmekkel, erről fogunk majd vele beszélgetni. A folytatásban itt van most Fenyő Miklós és a Made in Hungária a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Ismét Horváth Tamás, hello!
1: Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: És hát szerintem a hallgatók is tudják, hogy amikor én telefonon felhívlak téged, akkor valószínűleg jön egy új dal. És én arra emlékszem, hogy nem is olyan régen beszéltünk, nem is tudom, egy-két hónapja, vagy idén már biztos. Tehát, hogy viszonylag gyorsan hozod az új dalokat.
1: Hát most ez egy ilyen, hogy is mondjam, termékeny időszak. Nagyon sokat dolgozom a háttérben, illetve annyi minden történt velünk az elmúlt pár hónapban, hogy ilyenkor csak úgy jönnek a dallamok az ember fejében. Hál' Istennek egy ilyen elég inspiratív, ha mondhatok ilyen szóval élhetek, akkor ez egy ilyen időszak most. Úgyhogy igen, az az igazság, hogy egyébként én is kapkodom a fejemet, hogy mi történik most, mert igazából körülbelül 3 hete jelenhetett meg a Felszor Szép című dalom, és most jövő héten már a következőt fogom premiéreztetni, szóval őrület van, de hogy most ezt a korszakomat élem, de addig legyen, ez legyen a legnagyobb problémám, tényleg.
0: Hát igen, én szeretem azt, hogy te egy ilyen alkotó ember vagy, tehát nem ráülsz az eddigi sikerekre, hanem hogy folyamatosan alkotsz, amivel szerintem újabb problémát okozol magadnak, hogy ezeket a dalokat hogy tudod majd élőben beépíteni a műsorodba, de nem aggódom, érted, meg fogod oldani ezt is. Viszont az az érdekes, hogy amikor írod az új dalokat, akkor te tudod azt, hogy ez mondjuk egy single lesz, tehát önmagában kijön, vagy albumban gondolkodsz. Tudom, hogy erről már beszélgettünk, de hát aki ennyire termékeny, akár gondolkodhatna albumban is.
1: Igen, ez egyébként egy jó kérdés. A helyzet az, hogy most egyre több dal születik, és valójában tényleg akár év végéig összejöhetne egy albumnyi dal is, de most valamiért azt érzem, hogy ezek olyan single dalok, amiknek meg kell jelenniük, és nem szabad az, hogy a fiókban pihenjenek, tudod, tovább. A Százszor Szép például egy olyan dal, aminél a vonósok jöttek először, tehát hogy elképesztő, először egy kvártetre írtam a dalt, aztán utána egy teljes orchestrára, és egy éjszaka alatt nekem megvan a felvétel arról, amikor egy teljes vonósra megírtam, egy orchestra zenekarra voltak éppen a dalt, és ebben aztán tényleg a klarinéttól a vonósokig, a nagybőgőig, a csellók megszólalnak, és utána jött a dallam, és igazából utána alakult ebből egy ilyen popposabb hangszerelés ki. Ez nagyon izgalmas.
0: És akkor ezután jön még csak a szöveg? Általában?
1: Így van. Ezt nem mondhatom, ennél a dalnál van így. Van olyan, amikor a szöveg jön először, és utána írom rá a zenét. Nálam mindig ez egy ilyen kiszámíthatatlan dolog. Tényleg olyan vagyok, mint az időjárás konkrétan jelenleg. Tényleg elképesztő. Valamikor csak a dalszöveg jön, valamikor csak a dallam jön, valamikor pedig egy komplet hangszerelés, és például a Százszor Szép esetében egy folyamatos vonós járt a fejemben, míg utaztunk haza a feleségemmel a repülőn. 10.000 méter magasban, és igazából ilyen 20 percenként a lábujját kellett mozgatnom, mert ugye fennállt a trombózis veszélye, ugye külföldön eltörte a lábát, nem kapott vérhigítót, ezáltal manuálisan kellett folyamatosan újraindítanom a vérkeringést a lábában. Szóval ez egy ilyen nagyon nehéz időszakunk volt, és ebben a nehéz időszakban jött a Százszor Szép dallam a fejembe. És ott fent a repülőn hangjegyzetbe feldúdoltam gyorsan, hogy megmaradjon. És ez a vonós folyamatosan ott járt az eszemben.
0: Korábban voltak már ilyen komoly zenei hangszerek a dalaidban?
1: A Megyfa volt az egyetlen olyan dal, ahol annyira összetett vonósok voltak, hogy oda segítséget kellett kérnem konkrétan a feljátszáshoz is már. Ugye hegedülni nem tudok, de ott már kellett a pizzikátokhoz, a különböző vonós, értsd jól, vonósokhoz kellett más segítség, de olyannyira megtetszett egyszerűen a hangzásvilága ennek a dalnak a fejemben, hogy amikor hazajött a kórházból a műtét után a kis feleségem, és már itthonról ápoltam, akkor az egyik éjszaka folyamán kiköltöztem a nappaliba, és a konyhaasztal egy ilyen otthoni stúdiót eszkábáltam pillanatok alatt össze, és este 11-kor kezdtem el a munkát, hajnali, pontosabban reggel 5:50-kor fejeztem be. De 5:50-kor úgy fölálltam a széktől, hogy azt mondtam, hogy kezdi csokolom, készen vagyunk a Százszor Széppel. Szöveggel, hangszereléssel, mindennel.
0: A szerzők között ott látom Kovács Simon Dánielt. Ő mit tud ehhez hozzátenni, amikor te már majdnem kész vagy vele?
1: Hát a Sima, a becenevén Sima, ő a basszusgitárosom a zenekarban, ő a zenekarunk vezetője is egyébként. Ő elképesztően jól ért a filmzenés hangszereléshez. Tehát ő olyan filmzenéken nőtt fel, olyan nagy nevek mellett, ő imádja Hans Zimmert, és ezeket az előadókat, nagyon-nagyon szereti a klasszikus zenét, és ő igaz igazi, tehát ő tényleg ilyen filmzenéket tud írni, elképesztően nagy tehetség, és őt kértem meg arra, én elküldtem neki a vonósokat, hogy mi az, amit én játszanék fel, és én játszottam fel. Ezeket sávonként elküldtem neki, ő pedig egy olyan orchestrát rakott alá, egy olyan hangszerelést, ami egész egyszerűen elképesztő volt, és mondtam, hogy ez gyönyörű, önmagában megállja a helyét, de szeretném populárissá tenni, hogy a legfiatalabb közönséget is meg tudjuk szólítani, ha arról van szó. Muszáj valahogy érthetővé tenni, és nem egy bizonyos stílusban megrekedni. Ettől függetlenül a Százszor szép meg fog jelenni majd csak vonósokra. Ezt most így lelőttem. De egyébként ez egy nagy tervem. Már mindegy.
0: Jó, mindegy. Mi most meghallgatjuk azt a verziót, amit 3 hete kijött, ez a Százszor szép, és aztán egy kicsit beszélgetünk még tovább Horváth Tomással itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dolpremier az Abaházi Presszóban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül továbbra is Horváth Tamás. Meghallgattuk az új dalt, a Százszor Szép címűt, és emlékszem, amikor legutóbb beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy mind a dallam, mind a klip világba valahogy belehoztad ezt a nagyon keleti japán életérzést. Ebben a dalban viszont, ha jól tudom, akkor visszamentek egy két évszázaddal korábbanra.
1: Tehát, körülbelül, igen.
0: Tehát, hogy kicsit eklektikusnak tűnik mindez, és kicsit aggódom is, hogy hogyan lehet egy ilyen hangzású dalt, vagy egy ilyen feelingű dalt, érzésvilággal ellátott dalt beépíteni abba a koncertmenübe, amit általában játszol.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából itt kilóg a lóláb. Tehát a helyzet a következő, hogy az elmúlt hónapok dalai azok tényleg valójában ázsiai hangszereléssel, ázsiai hangszereket használva, tényleg egy ázsiai világot megteremtve hangszereltük át a dalokat is, például a 11. parkunkra. Uh-huh. Tehát tényleg megpróbálunk egy olyan fajta keleti világot, egy olyan fajta ázsiai világot, pontosabban olyan japán és kínai hangszerekkel megszólaltatni, amitől nagyon hangulatos lesz az egész koncert, a Százszor Szép kivételével. Az valahogy ez a hegedű, ezek a vonósok. Hallgattam magát csak a hangszerelés, és eszembe jutott ez a régi szép világ. Van egy nagyon jó sorozat a Bridgerton, ez pont erre épül igazából. Ma is slágereket dolgoznak át vonósban, és fantasztikusan működik. És úgy nézegettem így a képet magam, mert, hogy hát vissza kéne utazni az időben valahogy. Nekem még amúgy sem volt ilyen videoklippem, és hogy őszinte legyek, számomra talán az egyik legszebb videoklip lett, amit én eddig forgattam az elmúlt 20 évben. Tényleg azt mondanám, hogy minden, amit megálmodtam, azt a sikerült képi világban megalkotnunk. És én annyira boldog vagyok, társrendezője voltam ennek a klipnek, hogy olyannak tudtam, hogy is mondjam, olyanra varázsoltuk ezt a klipet, amilyet megálmodtam fejben is.
0: Már említetted, hogy jön a 11. parkod, nyilván ennek a dátuma is felkerült tetoválásként a kezedre. Van még hely?
1: Van, de már csak a hátamon. Tehát, hogy jelenleg ott tartunk, hogy eddig a karomon voltak, de most megcsillagozzuk, és a többi jön a hátamra, vagy a vállamra, szóval lesz neki természetesen helye. Folytatjuk nyilván a tetoválást, ezt már megígértem, úgyhogy ennek kell, hogy folytatódjon.
0: Jó, tehát júni, tehát 6-26-án ebben a hónapban jön a 11. parkod. Egyébként ezek a dalok, amikről most beszéltünk, ezek élőben meg tudnak ugyanúgy szólalni, mint ahogy mondjuk a különböző stream csatornákon megismerhettük őket?
1: Természetesen igen. Az a helyzet, hogy mi ilyen nappal azon dolgozunk, hogy ezek a hangszerelések, amit hall a nagy közönség, ugye mind a lemezeken, bocsánat, most már digitális felületeken, ugye a mai korban. Tehát meg szeretnénk egy az egyben, szeretnénk hülyek lenni az eredeti felvételekhez, és ezeket a hangszereket mi élőben szoktuk integrálni, és ott használjuk ezeket a úgymond digitális hangszereket. És ez egy nagyon nagy meló, mert konkrétan ott van, egy számítógépen keresztül dolgozunk, élőben ott szólalnak meg ezek a hangszerek. Úgyhogy ez egy nagyon, tudjuk, hogy nagyon kockázatos is, de nem egyszer, nem kétszer ilyenkor ellenőrizzük a teljes rendszer. Tehát van ebben egy baromi nagy kockázat, tudod.
0: Jó, szóval, kockázat nélkül meg nincs siker.
1: Nem mondtad ki a lényeget. Ez így van.
0: Figyelj csak, nyilván most a park a legfontosabb, de hogy áll a naptárad?
1: Őszintén szólva, nagyon-nagyon-nagyon szépen. És azt igazából azért mondom ilyen nagy levegővel, mert most pont arról beszélgetünk, hogy jó lenne legalább egy hétre elmenni nyaralni a családdal, ugyanis a fiunk egyetemre megy, és próbálunk egy szabad hétvégét kitűzni, de jelen állás szerint egyetlen egy ilyen hétvégénk van, még augusztus elején, és voltak éppen minden hétvégénk tele van, sőt, hétközben ugye vannak fesztiválok is, úgyhogy én nem panaszkodok, nagyon sok munkánk lesz ebben a szezonban, nagyon várom már, hogy mindenkivel találkozzunk. Közel 40 állomás lesz itt a végére, hogy itt látjuk, mert még most is bekötés alatt van pár koncert. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és kerek szezon lesz.
0: Ha már említetted itt az előző percekben azt a lábtörést, amiről mi egyébként korábban is beszélgettünk, csak egy fél mondat, hogy van Andi lába, hogy van Andi?
1: Hát ő egy igazi hős, minden nap gyógytornászik, rengeteget biciklizik, folyamatosan dolgozik a gyógyulás érdekében, és nagyon sokat megtesz érte, tehát nekem tényleg egy példaérték, amit ő csinál, és amikor a kezelő orvos, aki ugye műtötte őt, azt írja neki, hogy bár minden páciense ilyen lelkes lenne, mint ő, annál nagyobb visszajelzés szerintem nem kell egy embernek, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Mankóval jár most már, van, hogy mankó nélkül is egy kisebb sétát már meg tud tenni. Nyilván ez egy másfél éves folyamat, mire ugye egy 33 centis velőüsszeg van még a lábában, a térdétől a bokájáig, ezt ki fogják venni majd egy év múlva, illetve két csavartól már elbúcsúzott, de további három még a bokájában van, úgyhogy van bőven nemes fémünk, úgyhogy ezekre vigyázzunk, de tök jó, mert megtarthatjuk őket, úgyhogy a két csavar már el van rakva nekünk emlékbe.
0: Reptéren biztos be fogtok sípolni akkor ezután.
1: Figyelj, 1000% hogy mindenhogy nekünk nyilván erről lesz igazolás, tehát ez mindenhol be fog sípolni, nagyon durva, mert egyszer kipróbáltuk hogy ilyen detektorral egy biztonságért megkértek, hogy figyelj már, mondom, tényleg hallatszik, és oda tett, és elkezdett csipogni, mint az őrültek. Nagyon jó. De hát ez is véget ér.
0: Kívánok nagyon sikeres nyarat, és a 11. parkhoz pedig egy nagy kalappal júni 26-án. Horváth Tamás, kösz, hogy beszéltünk.
1: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
0: Szép estét, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Egyelőre marad a napos nyári idő. Szolgálatban áll a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
4: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
3: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni második és negyedik század között lehetett lakott. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Ezen kívül hívom majd Guzi Blankát, világ és Európa bajnoki aranyérmes öttusázót, mert a jövő héten Budapesten a bokcsarnoknál öttus a világkupa lesz, és megnézzük, hogy milyen a balatoni kertmozik helyzete. Pálfi Mátyást fogom majd hívni. Az órát Császár Elődés, Szalontai Szilvi slágere indítja.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Ákos énekelt, ez volt a Keresem az utam. Szép jó estét, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Talán emlékeznek rá, hogy a Pálfi családból apa és fia volt a vendég. Ők kertmozikat működtetnek a Balaton partján, és ezzel járulnak hozzá ahhoz a retro feelinghez, amit szeretnénk újra meg újra felidézni. Ehhez a kertmozi szerintem nagyon sokat hozzátesz. Az idei filmkínálatról fogunk vele beszélgetni, és aztán hívom Guzi Blankát, aki világbajnoki ezüstérmes, az olimpián legutóbb negyedik lett, de egyébként van aranyérme is csapatban, világbajnokságról és Európa-bajnokságról is. Öttusáról van szó, mert hogy jövő héten öttusa világkupa lesz Budapesten a Bokcsarnoknál. Erről fogunk majd Guzi Blankával beszélgetni. A folytatásban István a Király rockoperából szól már is a Szájfelszabad madár a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Guzi Blanka, világ és Európa bajnoki aranyérmes öttusázó. Üdvözöllek, szia!
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is.
0: Ezt már megszerettem volna veled beszélni. Te csapatban lettél aranyérmes, mint Európa

0: bajnokságon, mint világbajnokságon. Ilyenkor lehet azt használni, hogy valakire azt mondjuk, hogy Európa bajnok és világbajnok, vagy így kell, ahogy az előbb mondtam, hogy európai és világbajnoki aranyérmes öttusázó?
1: Elvileg lehet azt mondani rá, viszont egyébként én egyéniben ezüstérmes vagyok az EB-ken és VB-ken is, úgyhogy én jobban szeretem azt, hogyha azt használjuk, hogy világbajnoki és az is ezüstérmes.
0: Aha, tehát neked az többet ér az egyéni ezüstérem, mint a csapatarany.
1: Igen. Régebben még talán nagyobb nívója volt a csapatversenyeknek is, viszont talán az egyéni az így értékesebb most már azért sokkal.
0: De egyébként ez csak neked, vagy úgy általában, tehát hogy a sportolók általában így tekintenek az egyéni eredményekre, mint ahogy most te is mondod?
1: Ez valószínűleg sporták függő is. Nálunk, mivel az olimpiákon már nincsen csapatverseny, csak egyéni, így ezért vesztette egy kicsit a presztízsét a csapatverseny, de mondjuk egy vívásban ugye ez nem mondható el, ahol szintén olimpiai száma a csapat.
0: Öttusa világkupa lesz jövő héten Budapesten, a bokcsarnokban vagy a bokcsarnok körül. Volt már ilyen Budapesten nagyon nagy sikerrel. Ez jövő héten, tehát júni 9 és 13 között lesz. Kevesebb, mint egy hét van. Te indulsz, te versenyzel jövő héten?
1: Igen, hál' Istennek rajthoz fogok tudni állni én is. Úgyhogy nagyon kedves számomra a budapesti helyszín, ugyanis életem első világkupáját 2023-ban itthon tudtam megnyerni, úgyhogy mindig szeretek itthon versenyezni.
0: Mit ad az hozzá, hogy hazai pályán vagy?
1: Azt gondolom, hogy nagyon sokat. Persze ez is versenyzőn múlik, hogy ki szereti, vagy ki nem szereti azt, hogy ott vannak a szerettei, családtagjai. Én azok közé tartozom, akik igen, kifejezetten szeretnek hazai pályán versenyezni. Remélem, hogy sikerül majd döntőbe jutnom, mert akkor az azt jelenti, hogy jó sok hazai szem előtt fogok tudni rajtozálni.
0: Ez mondjuk nyilván a szurkolókat érinti, de a terep szerintem csak a futásban lehet más attól függően, hogy hol rendezik a versenyt, mert a vívópást, az uszoda, az OCR pálya, tehát az mindenhol egyforma, nem?
1: Hát azért nem teljesen, ugyanis abban is van néha változás, hogy a medence az 50 méteres vagy 25 méteres, kinti vagy benti, milyen a víznek a kőpoka, illetve hogyha abból indul ki, hogy a vívópástok vagy az OCR-pálya kint van-e vagy bent van. Úgyhogy nagyon sok apróságon múlik az, hogy egy-egy helyszínek mik a sajátosságai, de ismerjük ezt a helyszínt, hiszen tavaly is itt rendezték már a világkupát.
0: És akkor ugyanúgy lesz, mint ahogy tavaly, hogy a bokcsarnokon belül volt például a Laser Run-nak a lövés része, az OCR pálya. Hol lesz most a medence? Hol lesz az úszás?
1: Az úszást a KSI-ben bonyolítják le, ami azt jelenti, hogy a bokcsarnokon belül lesz egy hatalmas nagy letfal, és ott, aki nem jön át az úszodába, ugyanis ez egy pici úszoda, azok a letfalon keresztül nézhetik élőben majd az úszásokat.
0: Mennyit változott a résztvevő országok vagy versenyzők összetétele annak fényében, hogy ugye a lovaglás már nem része az öttusának, hanem helyette lett az OCR vagy akadálypálya?
1: Minden olimpiát követően van azért egy pici átalakulás a mezőnyben, hát ez most is igaz volt a párizsi olimpia után. Azt gondolom, hogy volt egy nagyobb átrendeződés, és voltak olyanok a női mezőnyben, akik elmentek babázni esetleg, ők most kezdenek el visszatérni. Azt gondolom, hogy vannak olyan nemzetek, akik elég erősek ebben az újfajta öttusában. Valakik inkább a férfi vonalon, valakik a női, valakik mind a kettő vonalon. Hát is Magyarország oda tartozik, hogy a női, illetve a férfi mezőnyben is hely tud állni.
0: Ugye, ami téged érint, a női döntő az majd 12-én pénteken lesz, de a verseny már elindul 9-én. Mi az, ami történik a döntőt megelőző napokban?
1: A döntőig el is kell jutni, ugyanis egy selejtezővel indul mindenkinek a verseny, ahol X mennyiségű versenyzőből tovább juthat pusztán csak 36, és akkor ők az elődöntőbe tudják folytatni a versenyt, ahol 2-18 fő csoport van, illetve van egy nap, amikor külön csak a körvívást rendezik meg, itt a 36 fő vív egymás ellen. Szóval ez 35 asztót jelent minden embernek, és utána rendezik meg a döntőt, ami 18 fős, tehát a két elődöntős csoportból 9-9 fő jut tovább a döntőbe.
0: Régebben még, amikor mint a Martinek, Janihék idejében például, amikor én elkezdtem sportot nézni, akkor minden egyes sportág az öttusán belül egy külön napon volt. Most pedig elindul, mondjuk a döntőt nézzük, akkor a női döntő 12-én pénteken 4 órakor elkezdődik, és 6:30 meg már eredményt is hirdetnek. Mennyi időtök van az összes sportágon végig menni egy-egy döntő alkalmával?
1: Körülbelül 10-15 perc különbség van a számok között, úgyhogy elég nézőbarát a lebonyolítás, hiszen hogyha az ember beül egy cégbe, onnan el se kell mozdulni, és gyakorlatilag folyamatosan jönnek a sportolók különböző ruhaszettekben. Úgyhogy számunkra ez kicsit megterhelő, de azt gondolom, hogy felvettük már mi is a ritmusát, úgyhogy remélem, hogy a nézők így élvezik ezt jobban.
0: Ez milyen érdekes, hogy ebből a nézőkre gondolsz, miközben én meg pont arra gondolok, hogy nektek sportolóként ez valószínűleg sokkal nehezebb így egyben lenyomni mindent, egy másfél óra alatt, vagy egy óra alatt.
1: Szoktuk azt mondani viccesen, hogy egy öttusázónak az a 6. tusája, hogy az alkalmazkodó képességét hogyan tudja megmutatni, hiszen annyi szabálymódosításon ment keresztül a sportágunk, illetve ha csak azt vesszük, amiket az előbb is említettem, hogy a medence esetleg kint van-e, bent van, igen, milyen a lőállás. Szóval, hogy mindig van valami, amihez alkalmazkodni kell. Így igen, nekem is az jut eszembe, hogy akkor hogyan tudjuk nézőbaráttá, csalogatóbbá tenni a sportágunkat, hogy nézhetőbb legyen.
0: Egy biztos, hogy az elmúlt években a Magyarországon rendezett öttusa versenyek, akár világbajnokság, akár világkupáról van szó, mindig óriási nagy közönség és nagyon lelkes közönség előtt zajlottak, úgyhogy én abban bízom, hogy megint kaptok olyan szintű drukkolást, ami egy újabb energiát adhat nektek, úgyhogy kívánok egy kalappal, sok sikert. Jövő héten, tehát június 9-től 13-ig öttusa világkupa a Bokcsarnokban, és a döntők pénteken van a női döntő, szombaton pedig a férfi döntő. Guzi Blanka, nagyon szépen köszönjük, és tényleg kívánok nagyon sok sikert.
1: Nagyon szépen köszönöm, biztosan színvonalas versenyre számíthat az, aki kilátogat ezekre a versenyekre.
0: Legyen így. Köszönöm, szia, szép estét.
1: Köszönöm, sziasztok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül Pálfi Mátyás, üdvözöllek, szia!
1: Sziasztok!
0: Veled már találkozhattak a hallgatók, ugye édesapáddal jártál itt, és beszámoltunk arról, hogy ti egy nagyon különleges dolgot csináltok ott a Balaton partján, életben tartjátok azt a retro hangulatot, amit a kertmozik látogatása nyomán élhet át az ember. Mert hogy ugye korábban a balatoni nyaralásokhoz az hozzá tartozott, hogy beültünk este a kertmoziba. Aztán ezek a kertmozik vagy megszűntek, vagy átalakultak nagyon sok esetben, de ti üzemeltettek hányat is?
1: Mi összesen most apával 3 kertmozit üzemeltetünk, apa csinálja a Réfülöti kertmozit, és mi a kedvesemmel a Szövenyesi, illetve a Balatonakali kertmozit üzemeltetjük.
0: Ezeknek a hangulata, ezeknek a hangulata nyilván ugyanolyan, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt?
1: Hát, hogy inkább 50, azt mondanám, tehát, hogy a Fővenyesi kertmozi az 71-ben nyílt, úgyhogy az idén nyáron lesz 55 éves a kertmozink, és hát a hasonló hangulat van, tehát megőriztük ezt a retro hangulatot, és hát úgy, ahogy mondtad, ezen a hétvégén már ki is nyitottuk a kertmozikat, most már mind a háromban voltak filmek, még egy kicsit azért nem folyamatosan üzemelünk, tehát, hogy most még csak hétvégente, és várjuk az iskola végét, amikor már átállunk a mindennapi üzemre.
0: Tehát most még igazából csak azok élvezhetik ezt, akik hétvégére mennek, vagy a helyiek, de ahogy nyilván véget ér az iskola, egyre többen mennek majd a Balaton partjára nyaralni. De ezt érdekes, amit mondasz, bár ezt nyilván megbeszéltük akkor is, amikor itt ültél édesapáddal, hogy maga a filmipar, meg a filmnézési szokások, meg nagyon sok minden változott. De az kifejezetten jó, azt a visszajelzések, tehát a ti közönségetek visszajelzése alapján meg kell őrizni azt a hangulatot, amit te is mondtál, hogy akár 50 évvel ezelőtt, amilyen volt a kertmozi?
1: Hát erre így azt mondom, hogy mindegyik kertmozi azért egy picit más, és azt gondolom, hogy a Szövenyes az, ami a leginkább megőrizte ezt a hangulatot. Akali is már például sokkal jobban fel van újítva, és Réfülöp is, de ezt úgy gondolom, hogy mindegyik kertmozi egy kicsit más, és mindenki megtalálja benne magát. Tehát aki nagyon szeretne erre a 70-es évekre így visszautazni, akkor az mondjuk jön Szövenyesre, aki már egy ilyen kicsit ilyen fejlettebb, ilyen szebb, meg ilyen akár ilyen európai hangulatot szeretne, az mondjuk megy Akaliba, és egyébként megmondjuk, hogy között a kettő között van. És amúgy ez a műsorolinkon is valahol meglátszik, tehát ezek a kertmozik nem csak blockbustereket vetítünk, tehát nem csak blockbustereket vetítünk a kertmozikban, hanem próbálunk európai meg művész filmeket, és ezt igazából mind a három helyen csináljuk. Szövenyesen, szerdán, Akaliban, kedden, és Réfülöpön apa ilyen kicsit inkább ilyen mozaikosan, tehát hogy ő össze-vissza teszi be ezeket a filmeket, de erre is oda lehet figyelni a műsorunkban, hogy azért ilyet is lehet, és ami szerintem nektek nagyon fog tetszeni, az, hogy most Szövenyesen egy idei újításunk az, hogy hétfőnként retro filmeket fogunk vetíteni, tehát a hétfő az mindig ilyen retrónak, és olyan régi dolgok kerülnek elő, mint például most a Brian élete, amit fogunk majd vetíteni, illetve a régi Top Gun-t, a 86-os Top Gun-t is elővettük, ez június 28-án lesz, majd 29-én, bocsánat, a Brian életét meg 22-én hétfőn vetítjük.
0: Ez mekkora, mert ezeket a filmeket nyilván el lehet kapni tévében, ahol amikor megy, akkor valószínűleg az ember le is ül és végig is nézi. De hát nyilván nálatok mozi élményt is ad, plusz valószínűleg nincsenek reklámok közben.
1: Hát így van, nincsenek reklámok, meg azért nagyon nagy különbség az ember, amikor otthon nézi, vagy igen, mondjuk nálunk Szövenyesen egy 84 négyzetméteres vászon, tehát hogy azért van különbség, és hát nagyon jó, szerencsére nagyon jó kertmozidő van, tehát tényleg itt a nyár, szuper volt ez a hétvége is, nagyon jó idő van, de és jó. Következő hétvégére is jó időt várunk, úgyhogy nyomjuk és várjuk az embereket.
0: Ez tényleg óriási dolog. A legfőbb kérdés, amit szerintem feltettem akkor is, amikor itt ültetek édesapáddal, mit tesztek a szúnyogok ellen, vagy egyáltalán a bogarak ellen, akik nyilván mennek a fényre?
1: Igen, hát az a helyzet, hogy igazából a csípőszúnyogokkal olyan nagy gond nincsen, mert amúgy szerencsére azért az önkormányzatok is tesznek ellenük, és azért vannak ilyen permetezések, meg ilyesmi, és nem olyan vészes. Ami tavaly nyáron erős volt, ez az árvaszúnyog invázió, az így néha jön, néha megy, arra elég nehéz hatni, és tényleg jönnek a fényre. Igazából ezeket ugye el kell viselni. A csípőszúnyogok ellen tudunk még annyival védekezni, hogy akkor mindenféle ilyen szúnyogriasztó, mécsest, meg meg osztunk szúnyogriasztó sprét is, meg mindenféle ilyen különleges növényekkel ültettük körbe a kertmozikat, amiket nem szeretnek a szúnyogok, szóval azért próbálkozunk ezzel azzal.
0: Jó, de hát nyilván, aki a kertmoziba megy, az bele kalkulálja, hogy ott jöhetnek a bogarak. Ami még érdekes lehet, hogy ma, amikor az ember moziba megy, akkor mondjuk egy hagyományos értelembe vett, nem tudom, mai modern moziban választhat, hogy szinkronnal szeretné nézni, felirattal szeretné nézni, eredeti nyelven szeretné nézni. Nálatok van-e ilyen lehetőség?
1: Azt igen, van. Alapvetően azért, mivel ugye mi csak naponta egyet tudunk vetíteni, azért eléggé meg van kötve a kezünk, tehát nem tudunk párhuzamosan több teremmel dolgozni, úgyhogy általában azért szinkronizáltak a filmek, mivel a magyar családokat célozunk meg elsősorban, akik itt nyaralnak nálunk, de azt csináljuk, hogy a művészfilmeket, amiket vetítünk, most már minden moziban heti rendszerességgel, azokat megpróbáljuk, ha van rá lehetőség, hogyha a forgalmazó úgyis forgalmazza, akkor az eredeti nyelven és magyar felirattal, úgyhogy általában ezek francia, olasz, spanyol filmek, most lesz például Apánál a Szerelem Marokkó, ez egy romantikus dráma, és azt is eredeti nyelven próbáljuk majd a nézőknek lehozni.
0: Én azt kívánom a hallgatóknak, akik mennek a Balaton partjára, hogy az esti programok közül mindenképpen legalább egyszer, de ha lehet, akkor többször válasszák a kertmozit, mert hihetetlen feelingje van. Réfülöpön, Fővenyesen és Balaton Akaliban ezt megtehetik. Pálfi Mátyás, nagyon szépen köszönjük, és nagyon klassz nyarat kívánunk.
1: Köszönjük szépen, és annyit szeretnék csak elmondani, hogy a műsorunkat a balatonmozi.hu oldalon találjátok meg, ez a legegyszerűbb ott. Minden mozinak fönn van a műsora, várunk titeket szeretettel, sziasztok!
0: Köszi, szép estét!
1: Hello, szia!
0: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik számlálás, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabatéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
5: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
4: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idő 2005 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Dollyról klasszikus például szól majd pár perc múlva az Arrivederci Amore, de itt lesz Geszti Péter Péter Fiborival, most pedig jön Cserháti Zsuzsa,

Legnagyobb slágerei retro rádió benne Bereszki Zoltán Szinetár Dórával közösen ez volt az ajándék. Jön a Magyar Vándor főcímdalával Kohánszki Roy és Rutka Robin, pár perc múlva szól majd az Otthon itt van, előtte pedig még a Bombon és a Köszönöm, hogy vagy nekem most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a TNT, ez volt az új dal, az ugye itt alszól. Jön a Margaret Island, ha nem voltál jó előtt, pedig a Vénusz zenél, kocka has a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vastag Csaba, Vastag Tamás és az Őrizd az álmod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Bikini egyik klasszikusa, Legyek jó, de itt lesz Karamell, Csepregi Éva, most pedig jön a...

0: Hey, Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Konyha, Fábián Júli emlékére írt, dalaszolt a földre való. Jön pár perc múlva a nélküleddel az ismerős arcok, Zoltán Erika után. Szerelemre születtem a Retro Rádióban.

Több slágerei retro rádió. A Csini Baba című filmből Závodi Gábor előadásában szólt az évele boldogan, a folytatásban pedig már is itt a Heaven Street 7 és a Hol van az a Crazy srác a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne Tóth Vera és a Sorskerék után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Az Abaházi Presszó vendége dr. Olá Attila pszichológus, boldogságkutató lesz. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Korda György és Balázs Klári kettősével búcsúzom. Mamma Maria a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.